0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezdhelyi programot említ, de Sznopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
2: Hát a szőlőtüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
1: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
2: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kummantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumma vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt haza kullogás, majd ha a lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
1: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezit csókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
3: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
1: No, miért, Piroska néném?
3: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
1: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
3: Úgy, de a férjem részeges, tekergő, úgy mondom.
1: Hogy tetszik ezt érteni?
3: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
1: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
3: Tehénúsztatónál.
1: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
3: Kedves fiam, merjük a vizet.
1: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
3: Aj, úgy mondom, hogy mert nem tudok úszni.
1: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
3: Begyújtok.
1: Ebben a jó időben?
3: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
1: Gondolom a kályhában.
3: Eredj már gyermekem a szívibe.
1: Akkor?
3: Akkor a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
1: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
3: De, hogy a fene erje ki a kicsen...
1: Piroska néném, Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok tőlem elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Life is Life.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Egészségedre!
3: Egészségedre!
1: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Világjáró
7: a Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbetegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délután a jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Mi lesz, ha te arra leszel? Én meg erre kereslek.
1: Winner! Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalom biztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta, ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegőjén minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a Miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4.

0: Esti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Represent next to the California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményei, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma október 10-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 12,4 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, ha őket is táncolom fel.
11: Egy műsor.
12: I could have spread my wings and done a thousand things.
11: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallotta. Hobbi Rádió.

0: Mi ha fatto fare?
1: Hobby Rádió.
0: Fogja akkor, hogy menjek neki a busztába.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 10-én köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Biblia szerint Gideon, Izrael bírája volt. Jelentése talán vágó, harcos és romboló. A Gedeonok október 10-én kívül ünnepelnek még március 28-án és szeptember 1-én is. Becézése a névnek Gedeb, Gedib, Gedus, Gidi és Gida, jeles viselője Richter Gedeon, gyógyszervegyész, valamint önkedves Gedeon. Ezen a napon köszöntjük még Bendegúz, Dániel, Dános, Ferenc, Gedeb, Gedő, Gida, Glenn, Hajna, Lajos, Leon, Leo, Samu, valamint Sámuel nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, október 10-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1684. október 10-ével kezdünk. Valenciennesben megszületett Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a rokokó stílus irányzat kiemelkedő képviselője, akinek legismertebb műve a bohócot ábrázoló Gilé című festmény. Ugorjunk most a 18. századra, 1731. október 10-én megszületett Harry Cavendish, angol fizikus, a hidrogén felfedezője. Ismét csak egy századot ugrunk előre, méghozzá a 19-be. 1813. október 10-én Laronsoléban megszületett Giuseppe Verdi, olasz rendező.

0: vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. Most ugorjunk a 20. századra. 1913. október 10-én meghalt Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörbárója, a Budweiser gyártója. Folytassuk 1930-al, október 10-én született Harold Pinter, angol drámaíró. Leghíresebb alkotása a Születésnap. Most mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1933-ra, október 10-én először árultak szintetikus mosóport a boltokban. És most átlépünk a 20. század második felére, 1975-re, ugyanis ebben az évben, október 10-én Liz Taylor 6. házasságát kötötte meg, férje Richard Burton lett, akivel ez már a második kísérletük volt. És végezetül 1976. október 10-én a 98 éves görög Dimitrion Jordanidis lefutotta a maratoni távot 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet a Máté Evangéliuma 10. részéből.
2: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. október 10-e, szombat. Boldogok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 27-től a 28. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Elmélkedés. Egy asszony a tömegből lelkesen kiált Jézusnak, boldog a méh, amely hordozott téged. Milyen jó lehetett annak, aki ennyire közel van hozzád, Jézus. Az Úr válasza meglepő, még boldogabb az, aki hallgatja Isten szavát, és meg is tartja. Miért korrigálja Jézus a dicséretet? Bizonyára azért, mert nem a testi közelség a lényeg, hanem a szív nyitottsága. Nem az a boldog, aki csodákat lát, vagy Jézussal egy asztalnál ül, hanem az, aki megszívleli tanítását. Az Istenhez való valódi közelség valójában életforma. Gondoljunk csak bele, naponta olvassuk az evangéliumot, elmélkedünk róla, talán másokat is bátorítunk vele. De vajon az evangélium szerint élünk? Engedjük, hogy a krisztusi örömhír vezessen minket? Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk. Sokszor hallgatjuk Isten szavát anélkül, hogy megengednénk, hogy valóban alakítson bennünket. Meghatódunk egy-egy szép részleten, de késlekedünk a tettekben. Előfordul, hogy az evangélium csak a fejünkben gyújt világosságot, miközben a szívünk és döntéseink más irányba haladnak. Jézus azonban nem csak meghatni akar bennünket, hanem meghív, hogy kövessük őt. Azt akarja, hogy szava átjárja mindennapjainkat. Jelen legyen akkor is, amikor döntünk, amikor hallgatunk, amikor megbocsátunk, amikor mások terhét hordozzuk. Isten szavát megtartani annyit jelent, mint álhatatosan Krisztussal élni. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem meg is tartsam szavadat. Ne legyen az evangélium csak hang a fülemben, hanem váljon életté a szívemben. Tisztítsd meg lelkemet, hogy igéd gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt hozzon bennem. Add, hogy tanításod hallgatása ne önelégültséghez, hanem engedelmességhez vezessen. Tedd boldoggá életemet azzal az örömmel, amely nem a világ elismeréséből, hanem a te szavad megtartásából fakad. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudtad azt, hogy a pókháló egy hihetetlenül erős anyag? Ugyanis a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél. Szakértők szerint egy ceruza vastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747-es óriásgépet repülés közben.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Csak te vagy nekem.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített, megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertés húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsírral megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk, és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ezen a őszi napon Gedeon nevű hallgatóinkat köszöntjük. 6 óra után 12,4 fok van. A mai napon a Lelki Egészség Világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1307-ben a Rákosi Gyűlés Róbert Károlyt királyul fogadta. 11 főúr a Rákoson Eszé Péter templománál oklevelet adott ki, melyben elismerték, hogy súlyos trónviszályba van az ország bonyolódva, továbbá kijelentették, hogy Károly urat es utódait, mint a törvényes öröklés kívánja Magyarország királyává elfogadják. 1936-ban a Budapesti Operaház felújítja Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Vára című operáját. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Milyen bombák van?
3: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Folytatjuk műsorunkat, rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. 7 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok támogathatók. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését támogató programra, amelyek közül több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak, közölte a Magyar Állam Kincstár. A program célja a gyermekellátás költségeinek mérséklése mellett a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes kiemelt célcsoportok esetében pedig elérheti a 65 ezer forintot. A tavalyi egész éves adathoz képest szeptember végéig már megduplázódott idén a sármelléki repülőtér utasforgalma, mondta a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója. Penkő Attila arról számolt be, hogy a múlt évihez képest kétszer annyi, csaknem 9000 utas fordult meg szeptember végéig a Balatonhoz közeli repülőtéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető. Jelentős forgalmat hoztak azok a nagyobb magyarországi sportesemények is, amelyek miatt sok egyedi charterjárat is érkezett és indult a Balaton mellől. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16 fokos átlagát. Az Európai Parlament uniós szabályokat sürget a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezelésére. Jelentésük szerint az új szabályozásnak köteleznie kellene a munkáltatókat a dolgozók mentális és fizikai egészségének védelmére, valamint a biztonságos és méltó munkakörülmények biztosítására. A képviselők azt is szorgalmazzák, hogy az Európai Bizottság és az uniós tagállamok ismerjék el, a munkával összefüggő pszichoszociális kockázatok megbetegedésekhez vezethetnek. Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Gedeon nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 12,3 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon a lelki egészség világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 10-én köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Biblia szerint Gideon, Izrael bírája volt. Jelentése talán vágó, harcos és romboló. A Gedeonok október 10-én kívül ünnepelnek még március 28-án és szeptember 1-én is. Becézése a névnek Gedeb, Gedib, Gedus, Gidi és Gida, jeles viselője Richter Gedeon, gyógyszervegyész, valamint önkedves Gedeon. Ezen a napon köszöntjük még Bendegúz, Dániel, Dános, Ferenc, Gedeb, Gedő, Gida, Glenn, Hajna, Lajos, Leon, Leo, Samu, valamint Sámuel nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1684. október 10-ével kezdünk. Valenciennesben megszületett Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a rokokó stílus irányzat kiemelkedő képviselője, akinek legismertebb műve a bohócot ábrázoló Gilet című festmény. Ugorjunk most a 18. századra, 1731. október 10-én megszületett Harry Cavendish, angol fizikus, a hidrogén felfedezője. Ismét csak egy századot ugrunk előre, méghozzá a 19-be, 1813. október 10-én Laron Soléban megszületett Giuseppe Verdi, olasz rendező, korának legtöbbet játszott operaszerzője, akinek legkiemelkedőbb művei az Otello és a Falstaff. Maradunk még a 19. században, 1861. október 10-én az Oszló melletti Storfrøm birtokon megszületett Fridtjof Nansen, norvég sarkutató, zoológus és diplomata, aki 1892-ben indított expedíciója során elsőként jutott a legközelebb az északi sarkhoz. 1865-tel megyünk tovább, október 10-én John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a billiárd golyót. A következő időpontunk pedig 1886. október 10-e, a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. október 10-én meghalt Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörbárója, a Budweiser gyártója. Folytassuk 1930-al, október 10-én született Harold Pinter, angol drámaíró, leghíresebb alkotása a Születésnap. Most mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1933-ra, október 10-én először árultak szintetikus mosóport a boltokban. És most átlépünk a 20. század második felére, 1975-re, ugyanis ebben az évben, október 10-én Liz Taylor 6. házasságát kötötte meg, férje Richard Burton lett, akivel ez már a 2. kísérletük volt. És végezetül 1976. október 10-én a 98 éves görög Dimitrion Jordanidis lefutotta a maratoni távot 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: Hobbi Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a pókháló egy hihetetlenül erős anyag? Ugyanis a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél. Szakértők szerint egy ceruza vastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747-es óriásgépet repülés közben.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1307-ben a Rákosi gyűlés Róbert Károlyt királyul fogadta. 11 főúr a Rákoson Eszé Péter templománál oklevelet adott ki, melyben elismerték, hogy súlyos trónviszályba van az ország bonyolódva, továbbá kijelentették, hogy Károly urat es utódait, mint a törvényes öröklés kívánja Magyarország királyává elfogadják. 1936-ban a Budapesti Operaház felújítja Bartók Béla a Kékszakállú Herceg Vára című operáját. Zene után folytatjuk.
3: hobbyradio.hu
4: A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan gyenge eső várható. Most 12 fok körül alakul a hőmérséklet. 12 és 19 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. A hőérzet 17 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Magas, 90%-os páratartalom várható, ami füllettebbé teheti az időt. Sok napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 2, ami alacsony. A várható eső mennyisége körülbelül 8 mm. A csapadék esélye 92%. 195 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A széllökések elérhetik a 20 km/h. A hétvégén vasárnap enyhe esőre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között várható. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. A várható eső mennyisége körülbelül 5 mm. A csapadék valószínűsége 100% körül alakul. 323 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 14 km/h. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 32 km/h. Holnap után 12-e borult lesz az ég. A hőmérséklet napközben 9 és 15 fok között várható. A nap jelentős részében kisüt a nap. Eső vagy zápor nem valószínű. 320 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 18 km/h lehet. A széllökések elérhetik a 37 km/h. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Reggel 8-ban kezdődik a Konyha főnök ajánlata című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobbi Rádió műsorvezetője. További szép napot!
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Még több mint 32 000 plugin hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni a határidőig. Csökkent a költségvetési hiány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. November 30-áig még több mint 32 000 plugin hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Arra kérik az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámokat viselő plug-in hibrid gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöldrendszámokat. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Állam Kincstár. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. A technikumi tanulók havi 59 000 forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 000 forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drón elhárítási technológiájának fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Jelentősen szigorítja az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat a kezdő sofőröknél Belgium. Jövő évtől 2000-re csökken a megengedett véralkoholszint azon járművezetők esetében, akik 3 évnél rövidebb ideje rendelkeznek jogosítvánnyal. Belgiumban 5000-re véralkoholszint még megengedett a vezetők számára. Az országban az idei év első felében 6%-kal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos időszakához képest. Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Nagyon kellemes és szép napot kívánunk mindannyiuknak, hölgyeim és uraim, reméljük, hogy nagyon éhesek. Igazi ételekkel nem tudunk szolgálni, de azért mindenképpen éteri ízekkel és ételekkel mindenképpen elkápráztatnánk önöket, természetesen, hogyha velünk tartanak a következő 60 percben, hiszen már is indul a konyhafőnök ajánlata, kulináris kalandozásunk, így a rádión keresztül hétről hétre, ma is Nacsa Mónival.
5: És Szommer Gábor László Vazulla, szép napot kívánunk mindenkinek, nem mindennapi ételek, nem mindennapi hozzá. Ez az, amivel szolgálni tudunk az elkövetkezendő illatokkal teli 60 percben.
4: Na hát, hogyha már nem mindennapi ételekről van szó, már maga a leves egy igazi különlegeség, bodza levest fogunk majd készíteni daragaluskával.
5: Báránycomb zöldségcsokorral.
4: És maradunk még mindig a báránynál, méghozzá báránygerincet is készítünk majd pizzasütő módjára.
5: És végül aranygaluska kicsit másképp.
4: Hogy mi lesz benne a trükk? Természetesen ez kiderül, hogyha velünk tartanak a következő következő egy órában, nem fogjuk majd elhanyagolni apróbb cseprő konyhai tippjeinket sem. Szóval a legkiváló felvételek mellett jöjjenek és ízlelgessék velünk a legkiválóbb ízeket. Hamarosan kezdünk itt a Konyhafőnök ajánlatában.
3: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Vágjuk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába, és ahogy ígértük, nem mindennapi ételeket készítünk, nem mindennapi hozzávalókból, tehát ne tessék arra gondolni, hogy egy szimpla nagymamánál vasárnap déli szokásos rántott húst készítünk krumplipürével. Már maga a leves is egy igazi különlegesség, nem sok mindannyiunk próbálhatta még ki, szerintem még mi se egyébként. Mozzaleves daragaluskával, legalább így az éterben, képzeletben azért mindenképpen az újdonság homályával hat.
2: Nézzük, hogy mi a hozzávalók sorrendje. Körülbelül, hát olyan mennyi?
1: 2 deci körülbelül.
2: 2 deci tej, 1 evőkanál vaj vagy margarin, 4 evőkanál finom kristálycukor, 6-7 deka búzadara, 1 tojás, 2 alma, 3 evőkanál citromlé, 3 deci bodzabogyólé, 2 deci szűrt almalé, 1 fahéjrúd, 1 evőkanál étkezési keményítő, a díszítéshez pedig tetszés szerint citromhéjspirál és mentalevél.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el ez a különleges bodzaleves. Először is a tejet a vajjal és 1 teáskanál cukorral felforraljuk, beleszórjuk a búzadarát és addig keverjük, amíg az edény aljától egy egész darabban elválik. Ezután levesszük a tűzhelyről, kissé kihűtjük, majd pedig beledolgozzuk a tojást. A masszából apró galuskákat szaggatunk, és a forrásban lévő vízben alacsony hőfokon körülbelül 10 perc alatt kifőzzük. Közben a negyedekre vágott almák magházát kiemeljük, húsukat vékonyan felszeleteljük, és a felforrósított citromlében rövid ideig megpároljuk őket. Hozzáadjuk a szűrt almalevet, a bodzabogyólevet, a maradék cukrot, illetve a fahérudat, majd pedig felforraljuk, belevegyítjük a 2 evőkanál vízben elkevert keményítőt, és az egészet összeforraljuk. A daragaluskákat a levesben felmelegítjük, tetszés szerint citromhéjjal és friss mentalevéllel díszíthetjük, forrón és hidegen is egyaránt kínálhatjuk.
2: Hamarosan folytatjuk immáron főétellel, mégpedig bárányszom fogunk készíteni, zöldségcsokorral, úgyhogy ne menjenek sehová, maximum különleges hozzávalókért.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az szép, a ünnepés táncra fel.
7: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Itt is vagyunk, most már a főételt készítjük, bárány, combot, zöldség, cukorra, Szomit küldtük el egyébként bevásárolni a különleges főételhez.
7: Igen, egy szép nagy, több mint egy kilós bárány combra mindenképpen szükségünk lesz, ezen kívül 4 szelet bacon, fél kiló krumpli, 25 deka zöld hüvelyű bab, 200 sárgarépa, 25 deka csiperke gomba, 3 evőkanál citromlé, egy egész citrom, 2,5 deci száraz bor, méghozzá fehér a legjobb, 2 evőkanál szezám, ma 2-3 evőkanál rétes liszt, 3-4 evőkanál tejszín, néhány csepp Worcester mártás, egy evőkanál olaj, friss majoránna levelek, só, illetve durvára őrölt bors. És hogyha mindez megvan, akkor már is készíthetjük az igazi kis ínyenc báránycombunkat.
6: Nézzük, hogy hogyan készül. A báránycombot megmossuk, megtöröljük sóval, borssal bedörzsöljük, és citromlével meglocsoljuk, tepsibe helyezzük, majd előmelegített sütőbe toljuk, 200 fokon ez gáztűzhelynél a 3-as fokozat, körülbelül 1 órán át sütjük. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, a húst meglocsoljuk a fehérborral, mellé halmozzuk a burgonyát, és együtt további 30 percig sütjük. A zöld hüvelyű babot kevés, sós vízben 5-6 percig főzzük, a lekapargatott sárgarépát megmossuk, és a babhoz adjuk, majd további körülbelül 8 percig főzzük. A zöldségeket lecsepegtetjük, és 4 csokorba kötjük, mindegyiket körbetek kerjük bacon szelettel, és fogvályóval megtűzzük. A megtisztított gombát a burgonya közé tesszük, a hússal együtt körülbelül 15 percig sütjük, majd sóval, durvára őrölt borssal és szezámmaggal meghintjük. A megmosott citrom lehámozott héját vékony csíkokra metéljük, és a sültre szórjuk. A húst és a gombás burgonyát előmelegített tára helyezzük, és lefedve melegen tartjuk. A pecsenyelevet 4 deci forró vízzel felöntjük, majd a tejszínben elkevert liszttel besűrítjük. Sóval, őrölt borssal és néhány csepp Worcester mártással ízesítjük, a békenös zöldségcsokrokat kevés forró olajon átpirítjuk, a hús mellé helyezzük és majorannával megszórjuk. A mártást külön kínálhatjuk.
7: És miután Móni elkészítette ezt a fenséges ételt, még egy kicsit megszadiznánk azzal, hogy a következő ételt én azt vállalom, hogy elkészítem, mert hasonlóképpen nem egyszerű egyébként, de cserébe azért Móni elmegy vásárolni, méghozzá azért, hogy én el tudjam készíteni a bárány-gerincet pizzasütő módjára.
6: Kell hozzá egy csontos báránygerinc, ez úgy durván 2 kiló. Egy citrom, 10 deka füstölt szalonna, 6-8 gereszt fokhagyma, 1-1 kávéskanál bazsalikom és oregano, 1 deci olaj, 2 közepes fej hagyma, 1/4 cseresznye paprika, 2 doboz hámozott paradicsom, 1,5 kiló burgonya, 3 deci tej, 2 evőkanál vaj vagy margarin, 16 kimagozott olívabogyó, néhány szál petrezselyem, só, bors.
7: A húst először is megtisztítjuk a fagyú, illetve a hártyától, jó alaposan bedörzsöljük a citrommal, és fél órát pihentetni hagyjuk. Közben a szalonnát vékonyan felszeleteljük, a felét és a megtisztított fokhagymát pedig vékony csíkokra vágjuk. A sütőt közben elő lehet melegíteni 250 fokra. A húst leöblítjük a csonttal párhuzamosan, azaz a rostokra merőlegesen, sűrűn megtűzdeljük a szalonna csíkokkal és a fokhagymával, bedörzsöljük sóval, borssal, bazsalikommal, illetve a szurokfűvel. Egy mélyebb tepsibe tesszük, betakarjuk a maradék szalonna szeletekkel, és bőven meglocsoljuk az olajjal. Forró sütőben 10 percig erős tűzön pirítjuk, majd pedig mérsékeljük a tüzet 180 fokra. Mellé dobjuk a felkarikázott hagymákat, illetve a cseresznye paprikát, aláöntünk egy kevés vizet, és saját levével gyakorlatilag locsolgatva puhára pirosra sütjük. Ez egy jó 2 órát vesz majd igénybe. Másfél óra elteltével levehetjük a szalonna takarót, hogy a hús maga is megpirulhasson. Hogyha pedig ez megvan, akkor a húst deszkára emeljük és 10 percig pihentetjük. Közben zsírtalanítjuk a pecsenyelét, áttesszük egy lábaskába, hozzáadjuk a paradicsomot és erős tűzön sűrűre beforraljuk és utána sózzuk, illetve utána borsozzuk. Miközben a húsunk pirult, meghámozzuk és sós vízben megfőzzük a burgonyát, leszűrjük, megtörjük, habosra keverjük a felforrósított tejjel, illetve vajjal, és csillagcsőrös habzsákba szedjük, éleskéssel kivágjuk a húst a gerinc csontból, felszeleteljük, visszarendezzük a csontra, és előmelegített tárra emeljük. Körészedjük a sűrű paradicsommártást és az olivabogyókkal, és a paradicsom püréből kanyarított girland rózsákkal, valamint a petrezselyemmel díszítve azonnal tálalhatjuk.
6: Folytatjuk hamarosan Gombóc Artúr ajánlásával, desszertet fogunk készíteni, aranygaluskát kicsit másként.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából. I got a big ego, ha ha ha.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Már is folytatjuk a konyhafőnök ajánlatát, most már megérkeztünk desszert tippünkhöz. Kérem szépen, aranygaluskát készítünk, de hát természetesen, mivel ma nem mindennapi alapanyagokból készítünk, nem mindennapi ételeket, az aranygaluska is egy kicsit másképp fog elkészülni. Amire mindenképpen szükségünk van, a tésztát illetően 30 deka liszt, 2,5-3 deci tej, 2 deka élesztő, egy tojássárgája, 5 deka margarin, illetve csipetnyi só, az aranygaluska tetejére pedig 10 deka daráldió, 15 deka margarin, illetve 10 deka cukor szükségeltetik.
2: Egy deci langyos tejben feloldjuk az élesztőt és felfuttatjuk, ezután összedolgozzuk a lisztet, a tojássárgát a sóval és annyi langyos tejjel, hogy lágy, de nem híg tésztát kapjunk. Végül beledagasztjuk a margarint, és a cipóvá formált tésztát belisztezett tálba tesszük. A tetejét is meglisztezzük, majd tiszta ruhával letakarva duplájára keresztjük. Közben a daráldiót összekeverjük a porcukorral, kevés felolvasztott margarinnal, kikenünk egy tepsit. Lisztezett deszkán újnyi vastagra kinyújtjuk a tésztát, ami már kétszeresére dagadt, és egy kisméretű pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk. A pogácsákat egymás mellé a tepsibe rakjuk, majd ha megtelt az edény, diós cukrot szórunk rá, és meglocsoljuk az olvasztott margarinnal. Ezután rátesszük a következő réteg kiszaggatott tésztát az első tetejére, újra rászórjuk a diós cukrot, és meglocsoljuk margarinnal. Addig rakosgatjuk a tepsibe a tésztát, amíg el nem fogy. A tetejére olvasztott margarin kerül, a tepsit hideg sütőbe toljuk, csak ezután gyújtjuk be a lángot. Közepes hőfokon 35-40 percig sütjük, borsodóval kínálhatjuk.
1: Hamarosan folytatjuk majd akkor a konyhafőnök ajánlatát konyhai tippekkel, hogy mire érdemes odafigyelni. Hamarosan visszajövünk, úgyhogy önök sem menjenek sehova.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, ahol hétről hétre mindenféle konyhában, illetve konyha körül használatos jó tanáccsal tudjuk ellátni önöket. Ez a mai napon sincs másképp, jó tudni, hogy mielőtt habcsókhoz a tojás fehérjét a cukorral kemény habbá vernénk, hogyha hozzáteszünk egy csipetnyi sütőport, akkor a sütemény különösen laza és magas lesz tőle.
2: Mikor jó a sütőpor? Tegyünk belőle késhegynyit hideg vízbe, ha kis buborékok jönnek fel a tetejére, használható, ha viszont erősen pezseg, inkább dobjuk ki.
1: Szúrjunk narancsba szegfűszeget és tegyük őket egy tányérra, csodálatos illatú lesz tőle a lakás.
2: Ha a távoli rokonnak vagy ismerősnek szeretnél törékeny ajándékot küldeni, tegyünk bele pattogatott kukoricát, ugyanúgy véd, mint a hungarösszel, és vicces is.
1: A makacs tea lerakódás eltűnik a csészéből, illetve a kancsóból, hogyha sót teszünk bele, és utána kezdjük el súrolni.
2: Egy pohár forralt bor 170 kalóriát tartalmaz. Sokkal kalóriaszegényebb, és ugyanolyan finom, egy csésze meleg teába tegyünk 3 evőkanálnyi vörösbort és édesítőszert. Csak 29 kalória lesz.
1: Lényegesen lassabban ég el a gyertya, hogyha az első használat előtti néhány órára betesszük a fagyasztóba.
2: A tejszínt dúsíthatjuk felerész keményre vert tojásfehérjével, így evőkanálnyi tejszínbe csak 22 kalória található.
1: A brokkoli rózsái hamarabb puhulnak meg, mint a száran, ezért főzés előtt vágjuk be a szárait hosszában, és akkor az is egy időben fog megpuhulni vele.
2: A sonka levágott zsíros szélét tegyük félre a hűtőben, és apróra vágva használjuk fel például sült krumpli készítéséhez.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Újra csak végéhez érkeztünk a mai éteri ízeinkben való kalandozásunknak, viszont jövő hétre újabb ötletekkel állunk elő, hogy pontosan mik is ezek, ezt természetesen nem áruljuk el előre, tartsanak velünk egy hét múlva, és akkor mindenki fog derülni.
2: Addig is éljenek és egyenek jókat, tudják az ízekkel teli 60 percet Szomár Gábor László Vazul,
1: illetve Nacsa Móni hozzá el önöknek hétről hétre, tartjuk ezt a jó szakásunkat jövő héten is, szóval akkor is hallgassanak és válaszolnak bennünket. A nap további részéhez pedig minden jót kívánunk, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, jövőre 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A beltéri levegő minőségét elemző rendszer működik Pécsen. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény 73 tantermében és csoportszobájában működik már az a folyamatos beltéri levegő minőség monitoring rendszer, amelyet egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe. A Hungaromet ZRT irányításával zajló programban a helyiségekben felszerelt érzékelők egyebek mellett a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint a levegő széndioxid és szállópor koncentrációját mérik. A folyamatos mérések valós időben jelzik, mikor van szükség fokozott légcserére, így segítik az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Kedvező áru cukrot ígérnek telefonon. Rendszerint előre kérik a vételár egészét vagy egy részét, a megrendelt cukor azonban nem érkezik meg. A személyes találkozás sem jelentett minden esetben biztonságot, az egyesület olyan esetről is kapott jelzést, amikor a vásárló a helyszínen fizetett, az árut mégsem adták át neki. Egy másik megtévesztési módszer miatt is figyelmeztetést adott ki az egyesület. Ismeretlenek Bros Péter elnök nevével visszaélve küldenek e-maileket, amelyekkel válaszadásra, kapcsolatfelvételre vagy bizalmas adatok megadására próbálják rávenni a címzetteket. Az egyesület információi szerint a levelek küldői egyebek mellett azt kérik a méhészektől, hogy saját pénzükből vásároljanak PaySafe utalványt, majd adják át annak felhasználható kódját. A Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Paplászló Budapest Sport Arénában. A Legacy a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-i magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
10: Juraja Hi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió.
11: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
6: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: A

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Cervantistől a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Kezdődnek az őszi érettségik, lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődnek az őszi érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az ősz érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgákra is lehetett jelentkezni. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén karbantartás miatt. Szombaton és vasárnap javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvilágítják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a Külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetését. Csak nem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra, közölte a Magyar Államkincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak. Szeptemberben élénkült a fogyasztói árak emelkedése, átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Felvételi tájékoztató előadásokkal, workshopokkal, tanácsadásokkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem iránya PTE Kulturfest elnevezésű pályaválasztási rendezvényén október 16-án. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Október 10-e, szombat. A fővárosban Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót. Az Őrs vezértere felé a Miskolci utca, Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a félútpályát mára a 2. kerületben a Tölgyfa utcában a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a budai alsórakpartot, várhatóan 14 óra 30 percig a Rákóczi híd és a Halász utca között. A pesti alsórakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között 11 óra 30 percig, 17 óráig pedig a Műegyetem rakpartot. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
6: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald jelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, mennyi, Mancika, mennyi a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide jön, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva, kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel, nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom, azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda, mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, beközépre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! Ahogy, hogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az évre. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne bintim, hoan sinne gammon? Ui! Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember, így még

dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, ki leszem? Csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas, nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban, ilyen például Sándor a sas.

Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt. Nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fős stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas, hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát, de se érdekli. És az utolsó gondolata pedig, aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjá, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, de hol vannak a lékegyek, figyelj, már oda kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három! És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltál azt a k***edre, tervész! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora a van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87! Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a... Sebessény anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebessény Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Kandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Kukasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázon, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor ő biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, tss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt, de te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbáltak. rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az emberek, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellett ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújított a Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye borogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... de én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősebb borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara. Véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosi kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pusfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken. Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Hogy te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
10: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Hallottál már erről a rádióról?
14: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
15: Hobby Rádió. A hangadó.
16: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
17: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Október 10-e, szombat. A fővárosban Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót. Az Őrs vezértere felé a Miskolci utca, Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a félútpályát mára a 2. kerületben a Tölgyfa utcában a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a budai alsórakpartot, várhatóan 14 óra 30 percig a Rákóczi híd és a Halász utca között. A pesti alsórakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között 11 óra 30 percig. 17 óráig pedig a Műegyetem rakpartot. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Hobbirádió.hu.
12: A rádiót. Műsorajánló.
17: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
18: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
19: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
20: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
21: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
20: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
22: Műsorajánlót hallottak.
23: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
24: Köszöntöm a hallgatókat. Engedjék meg, hogy egy anekdotával kezdjem a mai műsort. Egyik ismerősöm, aki vakvezető kutyával közlekedik, mesélte, hogy a buszon odament hozzá egy idős asszony, és megkérdezte. Ugye, fiatalember, azért van a kutyáján vörös kereszt, mert gyógyszert is tud felírni? Ez akkor jó poénnak tűnt, és talán még most is az, de amikor az ember elgondolkodik azon, hogy jesszusom, ilyenek is vannak. Vajon tényleg nem tudjuk, hogy a kutyán mi az a vörös kereszt? Na jó, a legtöbben azért nem vagyunk ilyenek. Valószínűleg majd mindenki tudja, hogy a kutyán az a vörös kereszt. Az valami olyasmit jelent, hogy vakvezető kutya. A lényeg, hogy egyik alkalommal meglátogattam mikrofonommal a Csepeli Kutya Kiképző Intézetet, és betekintést nyerhettem abba az áldozatos munkába, mellyel aztán elérik, hogy egy kutya a vakembert kísérje, szolgálja, társa legyen egy életen keresztül. Persze, sajnos csak a kutya életén keresztül, hiszen egy gazda tovább él, mint a kutyája, így aztán egy vakember olykor 3-4 kutyát is eltemet. Félreértés ne essék, nem szeretnék itt semmiféle szomorú műsort csinálni, hiszen azt hiszem, hogy a téma önmagában véve nem szomorú, nem szomorkodni kell fölötte, nem sajnálkozni kell, hanem megismerni és elfogadni bizonyos dolgokat, melyek itt vannak körülöttünk.
23: Pillesú! E-mail címünk
25: pillekukac@elender.hu.
23: Ne kíméljetek! E-mailjetek!

0: Nem volt szerencsém, amikor a vakvezető kutyaiskola igazgatójával, Vasteleki Péterrel megbeszéltem az interjút, másnapra lebetegedtem. Az interjút már nem volt alkalmam visszamondani, igazából nem is nagyon akartam. Így aztán 38 fokos lázban égve és egy kicsit megfázva mentem ki február közepén a Csepeli intézetbe. Úgy gondolom, még így is megérte. Csupán a hallgatót sajnálom, akinek náthás hangomat kell hallgatnia a kérdések feltevésekor, de igyekeztem az anyagot úgy vágni, hogy ez ne tűnjön fel. Először rövid történeti áttekintést ad Vasteleki Péter, az iskola igazgatója.
1: Pillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
2: A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének vakvezető kutyaiskoláján vagyunk, amely ebben a formában 1980 óta működik. Ezt megelőzően 1976-77-ben kezdődött ezen a területen vakvezető kutya kiképzés, államilag szervezett formában, de ez megszakadt ez a folyamat 1979-ben. Bezárták az intézményt azzal a felkiáltással, hogy nincs rá szükség, de óriási társadalmi felháborodás következtében aztán újra megnyitották, és akkor már a Vakok Szövetségének kezébe került. Azóta működik itt ez az iskola. 1990 óta egy olyan program szerint, amely mintázza a világ legtöbb vakvezető kutya iskolájának munkáját.

0: gazdát megvédi az út közben felbukkanó akadályok okozta sérülésektől. Nem esik bele a gödörbe a vakvezető kutyával, nem megy neki oszlopnak, nem megy neki fának. Nem egyszer tapasztaltuk gyakorlás során, hogy állt egy fehérbotos ember a járda szélén, szemmel láthatóan átkelni készült a túloldalra, és volt úgy, hogy 5 percig is állnia kellett, míg valaki oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy miben segíthet, átkísérheti-e. Ugyanakkor, ha valaki kutyával áll a járda szélén, míg ha nincs is szüksége segítségre, hiszen ott a kutya, akkor is legalább 1 percen belül 3-an rohannak oda, hogy segíthetek-e valamit, merre akar menni.
1: A látók körébe szó kerül arról, hogy vakvezető kutya, mindig azt kérdezik meg először, hogy a kutya tudja, hogy hova megyünk, vagy ezt neked kell tudnod. Na most ebből tulajdonképpen még az a kutya az tudja, hogy hova megyünk, tehát ha én azt mondom, hogy megyünk a nagymamához, akkor a kutya az megy a nagymamához, vagy pedig csak a kísérő szerepét vállalja magára.
0: Nagyon érdekes kérdésfelvetés, és erre valahogy 2 választ tudok adni. Az egyik válasz Mihály jó barátom, dr. Kovács Zsolt megállapítását tükrözi. Azt mondta, hogy a vakvezető kutya nem taxi. A vakvezető kutyának nem lehet címet bemondani, nem lehet távoli célt meghatározni, a vakvezető kutyának irányokat, érthető vezényszavakat kell adni. Tehát a gazdának kell tudnia, hogy hová akar menni, a gazdának kell a kutyát irányítania, a kutya viszont a gazdát vezeti, amelyen azt kell érteni, hogy az út közben, tehát abba az irányba haladás közben felmerülő problémákat a kutya dolga megoldani. Ugyanakkor van egy történetem, csöng a telefon Kereskényi Sanyi bácsiéknál, Sanyi bácsi felveszi, egy jó barátja jelentkezik, régen voltatok már nálunk, Sanyikám, hát van annak már 1/2 éve is valóban, jó van, délután átmegyünk hozzátok. Ezzel a telefont letette Sanyi bácsi. Ez a jó barát, ez ugyanabban az utcában lakik, ahol a Sanyi bácsi édesanyjáik laktak, csak egy pár házzal távolabb. A mamához mennek hetente 3-szor legalább, nél az említett jó barátnál már 1/2 éve nem jártak. A kutya megy töretlen lendülettel a nagymama háza felé. Aztán, amikor elérnek a nagymama házához, meg sem fordul a fejében, hogy ő beforduljon oda, hanem megy tovább egyenesen, és 5 házzal odébb megáll a jó barát házának a kapujában. Na most akkor tulajdonképpen vajon kinek van igaza?
1: Egy vakvezető kutya tartása igen sokba kerül, nem?
0: Valóban, miután minden egyre drágább a mai életünkben, és egy kutya, akitől sokat várunk el, annak az igényeit maximálisan ki kell elégítenünk, már pedig egy vakvezető kutyától nagyon sokat várunk el.
1: Tehát akkor nem úgy kell tartani őt, mint például egy házőrző kutyát.
0: Én nem tennék különbséget a házőrző kutya tartása és a vakvezető kutya tartása között. Én különbséget tennék a jó és a rossz kutya tartás között. Ugyanis a házőrző kutyának is megvan a megfelelő feladata. Az is pontosan ugyanolyan kutya, és ugyanúgy rajong a gazdájáért, mint a vakvezető kutya, csak más a szerepe. Nem tartom helyesnek azt a fajta felfogást, hogy a házőrző kutya az a szőrös valami, ami ott az udvar végében 1 méteres láncon kering és csahol. Aztán 2 naponta adunk neki egy kis vízbeáztatott kenyeret, és akkor azzal a kutya téma le van tudva. A házőrző kutyának is megvan a feladata, amit akkor tud jól ellátni, hogyha a megfelelő feltételeket biztosítjuk.
1: Ha én egy olyan vakember vagyok, aki szeretne vakvezető kutyát, mi a teendőm?
0: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének helyi szervezetéhez kell fordulnia annak, aki vakvezető kutyát szeretne, és ott egy igénylőlapot kell kitöltenie. Ez az igénylőlap 35 kérdést tartalmaz, mint egy kérdőívként, és ez az igénylőlap eljut ide a vakvezető kutya iskolára. Ezen a kérdőíven az életkortól, születési időtől, lakhelytől kezdve, vakság mértékén keresztül a közlekedési tempó, a vérmérséklete az igénylőnek, a testsúlya, a magassága, a lakás körülményei. Szóval lehetőség szerint viszonylag mindenre kiterjedően próbálunk tájékozódni arról, hogy ki az, aki kutyát igényel. Természetesen egy 4 oldalas papírból ez nem derül ki 100%-osan, ez csak egy gyenge útmutató arra vonatkozó,

0: van, hogy nincs esetleg valami kizáró tényező. Kizáró tényező például az alkoholizmus. Kizáró tényező olyan súlyos halmozott fogyatékosság, amely a vakság mellett érinti a szellemi képességet, vagy súlyos mozgáskorlátozottságot jelent. Kizáró tényező a 70 év feletti kor. Kizáró tényező a 16 év alatti kor. 16 éves kor alatt szinte biztos, hogy hiányzik még az emberből az a felelősségtudat, ami szükséges ahhoz, hogy egy állatnak gondját viselje, egy állatot eltartson, egy állatot irányítani tudjon. Kizáró tényezőket, hogyha nem találunk, akkor meghívjuk az igénylőt egy személyes beszélgetésre. Ennek van nagyobb jelentősége. Itt megpróbáljuk megismerni a jellemét, lelki alkatát, fizikai adottságait, és azt a nagyon fontos tényezőt, hogy hogyan tud kapcsolatot teremteni egy kutyával.
1: Na most ez hogyan választják ki, hogy milyen kutya lesz az enyém?
0: Ennél a megismerkedésnél még nem választjuk ki azonnal. Ennél a megismerkedésnél még csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy kutya, bármilyen kutya és ön hogyan tud kapcsolatot alakítani. Aha. Aztán ennek a próbának a végén, vagy ennek a próbának a tapasztalatai alapján ülünk le és gondolkozunk el azon, hogy ennek az embernek milyen kutya való. Általában mindig kétszer annyi igényt tartunk nyilván, mint amennyi kutyát egy évben ki tudunk adni, úgyhogy ebből következik, hogy egy-két évet biztosan kell vakvezető kutyára várni annak, aki nem olyan szerencsés, hogy éppen adódik egy lehetőség.
1: Tegyük fel, hogy van egy kutyus, amit úgy gondolnak, hogy alkalmas.
0: Ezt a kutyát az ön speciális igényei szerint is egy kicsit képezzük, ami azt jelenti, hogy ismervén az ön esetleges munkahelyét, lakóhelyét, igyekszünk a kutyát sokszor olyan környezetbe vinni, amelyik hasonlít ahhoz.
1: És milyen kutyák lehetnek vakvezetők?
0: Vakvezető kutyák lehetnek azok a kutyák, amelyek legalább középtermetűek, nyugodt idegtípusúak.
1: Meg letette a kutya a vizsgát, tegyük fel, hogy jól.
0: Abban az esetben megy az értesítés önnek, hogy ezen és ezen a dátumon vakvezető kutya átadó tanfolyam indul. Ez a tanfolyam két hetes, bentlakásos, itt az iskolán. Ennek a két hétnek a programja az, hogy naponta kétszer-háromszor gyakorolnak a kutyával és a kutya kiképzőjével. A kutya kiképzőjének ekkor az a dolga, hogy az eddig nála lévő stafétabotot, a gazda szerepet átjátsza az új gazda kezébe. Az új gazdának pedig az a szerepe, hogy ezt a szerepet minél hamarabb, minél jobban elsajátítsa és átvegye. A legnehezebb helyzetben a kutya van ilyenkor, mert ő ugye szereti az eddigi gazdáját is, és igyekszik, határozottan mondom, igyekszik megszeretni az új gazdát is, és hát nekünk embereknek a dolgunk az, hogy tudatosítsuk a kutyában azt, hogy az egyik gazda kivonul az életéből, és a másik gazda az, aki belép. Ha a vizsgát sikeresen teljesítették mindketten, mert ugye végül is itt nem csak a kutya vizsgázik, sőt most már inkább a gazda vizsgázik abból, hogy mennyire érti a kutyát, és mennyire tudja kezelni, akkor megkapják a vakvezető kutya igazolványt, amelyben hivatalosan is bizonyított, hogy ez a gazda és ez a kutya összetartozik, és ezentúl együtt mehetnek országvilág ellen.
1: Na, szerintem akkor most kellene kimennünk egy kicsit.
2: Pillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet. Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van, keress az interneten, a pille.ini.hu weboldalon. Riportok, interjúk, kis hírek a nagyvilágból, kamureklám, internetajánlat, ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Pillesóban, ahol a jó zene tovább él.

0: internet ajánlat.
1: Béla, mondjál nekem olyat, amit eddig még senki más nem mondta.
2: Internet.
3: Pille Online a pille.ini.hu weboldalon.
0: Játékprogramok.
3: Felhasználói programok.
0: Szövegek.
3: Bannercsere.
0: Linkcsere.
3: Vendégkönyv.
0: Ingyenes apró hirdetési lehetőség.
3: Munkabörze.
0: Csevei csatorna.
3: Riportok, interjúk.
0: Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
3: A pille.ini.hu weboldalon.
0: Fórumok.
3: Tételek.
0: Ingyenes szolgáltatások.
3: Ajánlók.
0: Ajánlatok.
3: Műsorok.
0: A pille.ini.hu weboldalon.
3: Kattints ide!
4: Kattints ide!
3: Kattints ide! Kattints ide!
4: Kattints ide!
3: Kattints ide!
0: Kattints ide!
3: Pille.ini.hu. Kattintson ránk! Hallgasson minket! Pille Online.
0: A pille.ini.hu weboldalon.
3: A jövő hangja.
0: Internet ajánlatot hallottak. Továbbra is reklám nélkül, csak itt, a Pille Show-ban.

0: Ez a kutya például, amit itt látunk, nem mer ide jönni a rácshoz.
1: Gyere kutyus!
0: Ahogy csalogatjuk, nagyon bizalmatlan, nagyon félénk, ő alkalmatlan vakvezetésre.
1: És mi lesz vele?
0: Hogyha találunk neki jó gazdát, akkor elajándékozzuk. És akkor itt van mindjárt az ellentéte. Ő a tenyészszukánk, őtől várunk szép és okos kölyköket. Nem mutatom Tiraszt. Tirasz egy nagytermetű német juhász kankutya, ivartalan.
1: És miért kell ezeket a kutyákat ivartalanítani? Hogy az a kutya engem például vezet, hát legalább ennyi öröme hagy legyen.
0: Ő neki akkor lenne öröme, csak magának nem lenne sok öröme benne, mert nagyon meglepődne, hogy teszem fel a stúdió helyet, egyszer csak egy ivarzó szuka házához érnek, és a kutya minden oda akar bemenni. A kutyának a fajfenntartási ösztöne igen erős, főképpen a hímivarú kutyáknak, ezért kell megfosztani őket az ivaruktól. A szukákat egy ideig nem ivartalanítottuk, lévén, hogy ő nekik ez az időszak egy évben kétszer-két hétre korlátozódik, de most már úgy látjuk jobbnak, hogy a szukákat is ivartalanítjuk, mert ez a két hét is elég sok gondot szokott okozni a gazdáknak. Mindjárt puszit akar adni.
1: Pacsit azt már kaptam.
0: Hogy ezekkel a kutyáknál nem lehet azt mondani, hogy mi van, se puszi, se pacsi. Ez egy tampája. Tulajdonképpen egy másfél méter széles járda, amin elhelyeztünk különböző rafinált akadályokat, annak érdekében, hogy szegény kutya minél több konfliktus helyzetbe kerüljön, és taníthassuk arra, hogy hogyan kell ezeket a helyzeteket elkerülni. Most, hogyha van kedve, végig sétálunk ezen, és megyünk egyenesen tovább, akkor egyszer csak egy ilyen válmagasságban kihelyezett léccel találkozunk. Ez alatt a léc alatt a kutya vidámon elfér. Na de a gazda? A gazda már nem. És a kutyának meg kell tanulnia, hogy nem szabad átmenni ez alatt a léc alatt, hanem ezt bizony jó alaposan ki kell kerülnie. És hogyha tovább megyünk egyenesen, akkor pont neki megyünk egy kerítés darabnak, ami berék magasságig ér. Na most a kutya ezt át tudná ugrani könnyedén, de hát ne ugorja át, hanem kerülje ki a gazdájával együtt, hiszen a gazdát nem kényszerítheti arra a kutya, hogy ilyen nagyot ugorjon. És hogyha itt nem állnánk meg, akkor neki mennénk egy olyan elkerítő lécnek, amelyet a különböző szolgáltató művek használnak, amikor javítják a hálózatot, a vízművek, a gázművek, meg a csatornázási művek.
1: Azt jelzi, ha például valami ilyen cölöp vagy bármiféle az utunkba kerül, vagy automatikusan kikerüli.
0: Az a jó, ha automatikusan kikerüli, de nagyon sok kutya mutatja is. Tehát lelassít mellette, esetleg oda is vezeti a gazdáját. Ez főképp akkor van, hogyha a gazda ezt igényli, és valahogy sarkalja rá a kutyát. Mi úgy tanítjuk a kutyát, hogyha mód van rá, akkor folyamatos haladással kerülje ki. Némelyik kutya viszont annyira finoman szenzibilis, hogy úgy érzi, hogy meg kell mutatni a gazdájának, hogy most mit kerültünk ki.
1: Most megpróbálom elcsáp. Gyere ide, kutyus. Gyere. Nem tudom elcsábítani.
2: Ott van egy vezényszóból, nem lehet elhívni a kutyákat sem, meg a vakvezető kutyát sem.
1: Akkor mióta foglalkozol kutyákkal?
2: Hát vakvezetőkkel 5 éve. Előtte sportkutyáztam. A kutya így bal oldalt lesz, rajta van a kutyán egy hám. Hámfogó segítségével fog a kutya vezetni. Ezen a hámfogón keresztül fogod érezni, hogy a kutya húz, aminek a húzásnak itt felkarba kell megjelenni, és amikor a kutya húz, az azt jelenti, hogy szabad az út, nyugodtan mehetsz utána. Amikor kezd enyhülni ez a húzás, akkor neked is lassítani kell, mert valamilyen akadály lesz, vagy rossz az út, vagy kerülni fog a kutya. Ha netán megszűnik ez a húzás, rögtön meg kell állni, ilyenkor lép elő a bot, amit már is a kezedbe adok, jobb kézbe. Menet közben a bot az nem ér hozzá a földhöz, az csak láb előtt körülbelül egy pár centivel 45 fokos szögbe. Ez egy egyenes járdaszakasz lesz, nem lesz túl sok akadály rajta. Itt a fő vezényszó, amit a kutyának kell mondanod, az, hogy előre, tovább előre. Mihelyest megindult, rögtön dicsérni kell. És nagyon fontos, hogy a vakvezető kutyát dicsérni kell. Főleg akkor, mikor most ugye átadom neked, egy idegen embernek is dolgozni fog, akkor logikusan még több dicséretet kell neki adni. Jó? Megpróbáljuk? Figyelj arra, hogy ne előzd meg a kutyát. Tehát minden vezető tehát akkor... szerep a kutyáé, mert hogyha megelőzöd, akkor esetleg a kutya már megállt, te tovább lépsz és beleléphetsz abba az akadályba, amiben nem kéne belelépni. Ugyanakkor oldalt se távolodjál el tőle, mert a kutya megtanult egy ő mérete plusz az ember mérete szélessége. Csak olyan helyeken megy át, ahol együtt átfértek. Viszont ha oldalt eltávolodsz, akkor már ebből a méretből szintén kiesel. Na, meg kéne szólítani őt, és mondani, hogy előre.
1: Jó, hogy hívják?
2: Dani.
1: Jó, Dani, előre.
2: És akkor elindult, előre. Egy picsit.
1: Jó, van, okos.
2: Hagyjad, hogy húzzam.
1: Oké. Ez kicsit szokatlan, mint úgy lent van.
2: Neked egy picit alacsony. Ha itt érzed fenn a húzást, csak aha, akkor lépj utána. Érzel egy lassítást, és meg is állt. Egy autóbejárónál állunk, enyhén lejt az út. Tulajdonképpen bottal nem tudod érzékelni, de ha itt ki vagy behajtanak az autók, akkor esetleges gondot okozhatnak, ezért Dani megállt, akkor dicsérdőd meg.
1: Jó van, ügyes kutyus. Na hát most
2: egy
1: nem jön semmi.
2: Tehát, hogy megdicsérted? Nagyon.
1: Na most mi van akkor, hogyha például engem meg akar valaki támadni, képes arra, hogy megvédjen?
2: Nem, a vakvezető kutya az nem ezt a szolgáltatást nyújtja. És gondold el azt, hogy a kutya emberek között dolgozik, és netántán félreérthetni az embereknek a segítségnyújtását. Valaki oda nyúl, hogy segíthetek, egy kéznyújtással rögtön támadna a kutya.
3: De a kutya nem harap, csak halad előre rendületlenül. És miközben száguldunk az utcán az akadályok között, eszembe jutnak Vasteleki Péternek, a kutyaiskola vezetőjének szavai. Amikor is elmondta azt, hogy az újonnan épült áruházakba nem engedik be a vakvezető kutyával közlekedőket, pontosabban a kutyákat. Az ajtóban álló ruhásszekrény nagyságú őrök kötelesek azt lelőni, ugyanis ha nincs tiszti orvosi meghatalmazás, a vakvezető kutya nem lépheti át az áruház küszöbét. Emberek, vajon ez az esélyegyenlőség?

0: kamu reklám.
1: Na édesfiam, örülök, hogy megjöttél a katonaságtól. Figyelj, de mi az ott a váladon neked?
2: Elpapa, ez képpuska.
1: Képpuska? Na.
2: Hát nézze meg, fölök a levegő, azt mondom, hogy ott lepök a markacsák, leesik, figyelj! Látja?
1: Szép dolog, édesfiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz?
2: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
1: Kézigránát.
2: Nem tudom, hogy működik. Nézd, oda vágom a... Arnél székez ott a kert vége, nézd meg.
1: Nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
2: Mit történt szegény mamával?
1: Bennült a budiba.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Továbbra is reklám nélkül, csak itt, a Pille Show-ban.

0: Mostani műsorunk fő témája a vakvezető kutyák, illetve gazdáik voltak. Bemutattuk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya kiképző iskolájának munkáját. Hú, de nehéz volt kimondani. És milyen tudományosan hangzik, pedig nem egy hierarchikus rendszerről van szó. Csupán néhány maroknyi emberről, akik szeretnének segíteni a maguk módján embertársaikon. Talán ezzel a műsorral is segíthettünk valamit. Ha csak annyit is, hogy bemutathattuk őket. Én megköszönöm a figyelmet mára. Viszont hallásra!
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg, a lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt. Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma október 10-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 17,9 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Gedeon hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon a lelki egészség világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek, zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 10-én köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi néva a Biblia szerint Gideon Izrael bírája volt, jelentése talán vágó, harcos és romboló. A Gedeonok október 10-én kívül ünnepelnek még március 28-án és szeptember 1-én is. Becézése a névnek Gedeb, Gedib, Gedus, Gidi és Gida, jeles viselője Richter Gedeon, gyógyszervegyész, valamint önkedves Gedeon. Ezen a napon köszöntjük még Bendegúz, Dániel, Dános, Ferenc, Gedeb, Gedő, Gida, Glenn, Hajna, Lajos, Leon, Leo, Samu, valamint Sámuel nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával október 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1684. október 10-ével kezdünk. Valenciennesben megszületett Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a rokokó stílus irányzat kiemelkedő képviselője, akinek legismertebb műve a bohócot ábrázoló Gilé című festmény. Ugorjunk most a 18. századra, 1731. október 10-én megszületett Harry Cavendish, angol fizikus, a hidrogén felfedezője. Ismét csak egy századot ugrunk előre, méghozzá a 19-be. 1813. október 10-én Laronsoléban megszületett Giuseppe Verdi, olasz rendező, korának legtöbbet játszott operaszerzője, akinek legkiemelkedőbb művei az Otello és a Falstaff. Maradunk még a 19. században, 1861. október 10-én az Oszló melletti Storfrøm birtokon megszületett Fridtjof Nansen, norvég sarkutató, zoológus és diplomata, aki 1892-ben indított expedíciója során elsőként jutott a legközelebb az északi sarkhoz. 1865-tel megyünk tovább, október 10-én John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a biliárd golyót. A következő időpontunk pedig 1886. október 10-e, a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. október 10-én meghalt Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörbárója, a Budweiser gyártója. Folytassuk 1930-al, október 10-én született Harold Pinter, angol drámaíró. Leghíresebb alkotása a Születésnap. Most mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1933-ra, október 10-én először árultak szintetikus mosóport a boltokban. És most átlépünk a 20. század második felére, 1975-re, ugyanis ebben az évben, október 10-én Liz Taylor 6. házasságát kötötte meg, férje Richard Burton lett, akivel ez már a második kísérletük volt. És végezetül 1976. október 10-én a 98 éves görög Dimitrion Jordanidis lefutotta a maratoni távot 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. október 10-e, szombat. Boldogok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 11. fejezet 27-től a 28. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Elmélkedés. Egy asszony a tömegből lelkesen kiált Jézusnak: boldog a méh, amely hordozott téged. Milyen jó lehetett annak, aki ennyire közel van hozzád, Jézus. Az Úr válasza meglepő: még boldogabb az, aki hallgatja Isten szavát és meg is tartja. Miért korrigálja Jézus a dicséretet? Bizonyára azért, mert nem a testi közelség a lényeg, hanem a szív nyitottsága. Nem az a boldog, aki csodákat lát, vagy Jézussal egy asztalnál ül, hanem az, aki megszívleli tanítását. Az Istenhez való valódi közelség valójában életforma. Gondoljunk csak bele, naponta olvassuk az evangéliumot, elmélkedünk róla, talán másokat is bátorítunk vele. De vajon az evangélium szerint élünk? Engedjük, hogy a krisztusi örömhír vezessen minket? Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk. Sokszor hallgatjuk Isten szavát anélkül, hogy megengednénk, hogy valóban alakítson bennünket. Meghatódunk egy-egy szép részleten, de késlekedünk a tettekben. Előfordul, hogy az evangélium csak a fejünkben gyújt világosságot, miközben a szívünk és döntéseink más irányba haladnak. Jézus azonban nem csak meghatni akar bennünket, hanem meghív, hogy kövessük őt. Azt akarja, hogy szava átjárja mindennapjainkat. Jelen legyen akkor is, amikor döntünk, amikor hallgatunk, amikor megbocsátunk, amikor mások terhét hordozzuk. Isten szavát megtartani annyit jelent, mint álhatatosan Krisztussal élni. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem meg is tartsam szavadat. Ne legyen az evangélium csak hang a fülemben, hanem váljon életté a szívemben. Tisztítsd meg lelkemet, hogy igéd gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt hozzon bennem. Add, hogy tanításod hallgatása ne önelégültséghez, hanem engedelmességhez vezessen. Tedd boldoggá életemet azzal az örömmel, amely nem a világ elismeréséből, hanem a te szavad megtartásából fakad. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a pókháló egy hihetetlenül erős anyag? Ugyanis a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél. Szakértők szerint egy ceruza vastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747-es óriásgépet repülés közben.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió.
2: Ahol a jó zene tovább él.
6: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1307-ben a Rákosi gyűlés Róbert Károlyt királyul fogadta. 11 főúr a Rákoson eszély Péter templománál oklevelet adott ki, melyben elismerték, hogy súlyos trónviszályba van az ország bonyolódva, továbbá kijelentették, hogy Károly urat es utódait, mint a törvényes öröklés kívánja Magyarország királyává elfogadják. 1936-ban a budapesti operaház felújítja Bartók Béla, a Kékszakállú herceg vára című operáját. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
5: Lassan evezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az árral szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan mérsékelt eső várható. Most 17 fokot mérünk. Várhatóan 12 és 18 fok között lesz a hőmérséklet. A hőérzet 16 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Magas, 91%-os páratartalom várható, ami füllettebbé teheti az időt. Csupán néhány órán át süthet a nap. A várható UV-index 2, ami alacsony erősségű sugárzást jelent. Mérsékelt eső várható, összesen körülbelül 9 mm csapadékkal. A csapadék esélye 92%. 199 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A hét utolsó napján mérsékelt esőre számíthatunk. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hosszabb napos idő várható. Intenzív eső várható, összesen körülbelül 11 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 100% körül alakul. 322 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 13 km per órás sebességgel. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 29 km per órát. Hétfőn erősen felhős lesz az ég. Az előrejelzés szerint 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. 317 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 17 km per órás sebességgel. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 35 km per órát. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a Déli Hír összefoglaló műsorunk. 130 hallhatják az Innen-Onnan egy nem hétköznapi műsor a hétvégére. Című műsorunkat hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Csepre Géva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csak nem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
11: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra.
3: A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Reklámot hallottak.

Ezek a prostata gyakori betegségei. Na most a férfiak húgy ivarrendszeri problémáik között vezető helyet foglalnak el a prostata, azaz dühömirigy betegségei. A leggyakrabban előforduló betegségek ugye a prostata gyulladás, a prostata jóindulatú megnagyobbodása és a rák. Na most a prostata elhelyezkedéséről mondjuk egy pár szót. A prostata a húgyhólyag alatt elhelyezkedő gesztenye alakú és nagyságú szerv, ami körül fogja a húgy vezetéket, kivezető csöve, azaz ondó vezetékhez hasonlóan ugye a húgycsőbe nyílik. Na most a prostata és az ondó hólyag váladékára egyaránt szükség van a hímivar sejtek mozgásához és az anyagcseréjéhez. Ugye a prostata izmainak összehúzódása folyadékot présel ki, és ejakuláció közben ez lesz majd az ondónak a része, ez a folyadék. A prostata megbetegedésének hasonló tünetei vannak, tehát a prostata gyulladás, a prostata jóindulatú megnagyobbodása és a prostata rákra is jellemző a következő tünetegyüttes, a gyakori vizelés, főleg éjszaka, vizelet ürítési nehézségek, tehát azt jelenti, hogy a vizelet gyengén vagy csak csempenként jön, valamint a vizelés közben jelentkező csípőégető érzés és a hidegrázás. Na most a fájdalom jelentkezhet a herazacskó mögötti területen, és fájdalmas lehet az ejakuláció is, hogyha az alábbi tünetek jelentkeznek, mindenképpen érdemes elmenni egy szakorvosi vizsgálatra. Mondd mi?

0: Atyám, én örökké szeretnék élni. Mit tegyek?
1: Nősülj meg.
0: És akkor örökké fogok élni?
1: Nem, de ez az óhajod megszűnik.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

Na most a prostatagyulladás bármilyen életkorban előfordulhat, és ugye lehet heveny, tehát akut vagy időt krónikus formája. A leggyakoribb oka a kialakulásának egy baktériumfertőzés, amely a szervezet más területéről származik, ugye elsősorban a fogak, mandulák, karszőrök területéről, és onnan lekerülve megtámadja a prostatát. Most a prostata gyulladás teljesen vagy részlegesen magakályozhatja a vizelet ürítést a hólyagból, vagyis vizelet visszatartáshoz vezet. Ennek következtében viszont gyengül a hólyag, fogékonyá válik a fertőzésekre, hiszen a visszamaradó vizeletben megnő a baktériumoknak a mennyisége, a hólyag fertőzése pedig könnyen tovább terjedhet a húgyvezetékekre és a vesére. Na most a heveny prostatagyulladás tünetei az a fájdalom, a láz, a gyakori vizeletürítés, amit égetőérzés kísér, vér vagy geny megjelenése a vizeletben. A krónikus prostatagyulladás esetén az utóbbi tünet hiányzik, tehát nincs benne vér vagy geny, de gyakori a deréktáji fájdalom és a potenciazavar, a prostatagyulladás erősödésével egyre nehezebbé válik a vizelés is. 50 év felett már nő a rizikó, igazából minden harmadik, 50. életévét betöltött férfit érint a prostata jóindulatú megnagyobbodása. Tehát azért szerintem ez egy globális probléma. Ez akkor is problémát okoz, sőt súlyos betegségeket vezet, hogyha a prostata nem mutat rákos elváltozást. Na most a megnagyobbodott prostata állandó nyomást gyakorol a húgyvezetékre, ugye akadályozza a vizelet eltávozását, és visszahat a vesékre. Következésképpen ugye a vese az mind nyomás, mind a fertőzött vizelet miatt károsodhat. Gyakori a vese fertőzéses megbetegedés, ugyancsak sűrűn előfordul ugye a hólyag fertőzése, illetve a gyulladása.

0: Mi a baj, haver? Miért tücsöröksz itt egyedül ilyen szomorúan? Ülj le, tesó, és elmesélem. Na mondd, mi történt? Hát röviden, tömören. A pad frissen van festve.
1: Hobbi rádió.

Most a jóindulatú prostata megnagyobbodás esetén a prostata normális méretének akár többszörösére is növekedhet, összenyomhatja, illetve szűkítheti a húcső átmenetét, és ezáltal okozza ezeket a komoly vizelési problémákat. Gyakorivá válik az éjszakai vizelés, és a vizelési inger az idő múlásával egyre gyakrabban érezhető. Tehát nagyon gyakran érzi azt, hogy egy ilyen mennie kell pisilni. Ugyancsak jelentkezhet fájdalom, vagy égető csípőérzés, valamint a vizeletürítés megkezdésének és a befejezésének a nehézsége. Na most a következő elváltozás a rossz indulatú daganat. A daganatos szöveteket ugye kóros sejtek alkotják, melyek szabálytalanul és rendszertelenül osztódnak. Ugye a prostata rák a férfiak körében a harmadik legnagyobb rossz indulatú daganatos megbetegedés, csupán a tüdőrák és a vastagbél rák előzi meg a sorban, azt hiszem. Ritkán fordul elő 60 éveseknél fiatalabb férfiaknál, mivel a tünetei általában csak a legvégső stádiumban jelentkezik, ugye a prostatarákos esetek 90%-a a korai szakaszban észrevétlen marad, és a kezelés csak már akkor kezdik meg, amikor ez már olyan, tehát nem túl kecsegtető esélyekkel jár. A prostatarák korai szakaszának a tünetei hasonlóak a jóindulatú prostata megnagyobbodáshoz, tehát a vizeletben lehet vér, színe rózsaszínre változhat, a vizeletürítés ugyancsak nehéz megkezdeni, és egyre gyakrabban kell éjszaka kimenni vécére, az égető csípőjezés ugyancsak jelentkezik, tapasztalatok szerint a prostatarák gyakrabban fordul elő azoknál, akiknek valamilyen nemi betegségük vagy ismétlődő prostatagyulladásuk volt.

0: Ismered a nők négy csodáját? Tejet adni fűevés nélkül, vérezni vágás nélkül, nedvesnek lenni fürdés nélkül, és hülyeségeket beszélni kérdezés nélkül.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Na most a prostata rák az urológiai vizsgálat során már tapintással is egyértelműen azonosítható, ezért igen fontos, hogy 45 év életévüket betöltött férfiak rendszeresen legalább 3 évenként, de én azt mondom, hogy inkább évenként megjelenjenek prostataszűrésen. Már létezik egyébként az úgynevezett PSA vizsgálat, ez egy vérvétel, egyetlen egy vércsebből meg tudják nézni, hogy a prostata milyen pillanatnyi állapotban van, esetleg gyulladásos vagy egyéb folyamatokra is rá tudnak világítani. A prostata gyulladás és a megnagyobbodás orvosi kezelése antibiotikumokkal, fájdalomcsillapítókkal történik, rák esetében pedig nyilván vagy műtét, vagy bármi olyan, amit a kezelő orvos javasol. A megbetegedések megelőzése érdekében oda kell figyelni az étrendre és az életmódra. A prostatagyulladásnál fontos a folyadékbevitel növelése, ásványvízzel vagy desztillált vízzel, így módon lehet ösztönözni a vizelet ürítést, megelőzni a vizelet visszatartását, ugye a hólyag és vese fertőzését. A prostatarák megelőzésében fontos a helyes étrend, gondoskodjunk a teljes értékű feldolgozatlan ételeknek a fogyasztásáról, a cink és a telítetlen zsírsavak rendszeres beviteléről. Fogyasztani kell hidegen sajtolt olajokat, szezámmagból, például olivából vagy tökmagból, együnk több olajos magvakat, konkrétan tökmagot, diót, mogyorót, nyers zöldségeket, gyümölcsöt, babot, borsót, barnarist, és inni kell frissen préselt gyümölcsleveket. Kutatások szerint a fitoszterolt tartalmú étrend növeli a vizeletürítést, ugyanakkor csökkenti a hólyagban maradt vizelet mennyiségét. Ugye ez nagyon fontos ebben az esetben. A szója ételek másik előnyös hatás, hogy a bennük lévő fitoösztrogéneknek köszönhetően csökken a prostataráknak a kockázata.

0: Nem hiszem, hogy egy férfi és egy nő egy közös ágyban tud aludni anélkül, hogy ne történjen semmi. Házasodj meg, és elhiszed.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Nem a cukorbetegség öl meg, hanem a következményei. Bizony, a cukorbetegség önmagában csak egy állapotot jelent, ugyanakkor sajnos nagyon sok ember nem foglalkozik a magas vércukorszinttel, sőt, lehet, hogy fel sem tűnik nekik. Ugyanakkor a tartósan magas vércukorszint károsítja az ereket, károsítja az idegeket, amelyek súlyos következményekhez vezetnek. Hiszen a cukorbetegek akár négyszer nagyobb eséllyel kapnak szívrohamot, kialakulhat látásromlás, sőt vakság is, és a fekélyes sebekre, illetve az esetleges végtagamputációra már inkább kisebb térek. Ugyanakkor a jó hír az, hogy kellő odafigyeléssel megelőzhető az összes fenti probléma.

0: lakásod azt a Lacika?
1: Megdöglött az aranyhalam, azt temetem el.
0: No, de annak nem kéne ekkora lyuk.
1: Dehogy nem kell, hiszen ott van a maga macskájának a gyomrában.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ha vércukrod, beszélni tudna, ezt az öt reggelit biztosan megtiltaná. Az ötödik az ízesített joghurtok. Sokkal több hozzáadott cukrot tartalmaznak, mint azt te gondolnád, úgyhogy helyette inkább válassz natúr joghurtot, amiben te magad szórsz gyümölcsöket. A negyedik a különböző reggelizőpelyhek. Hiába próbálja a csomagolás elhitetni velünk, hogy egészséges, a legtöbb változat villámgyorsan megemeli a vércukorszintet. Helyette válassz inkább egy finom zab vagy rizskását. A harmadik a gyümölcslé. Egy pohár narancslében több gyümölcscukor van, mint amennyit egyszerre természetes formában megennél, miközben a rostok nagy része hiányzik belőle. Helyette válassz inkább frissen facsart gyümölcslevet vagy sima vizet. A második a tószkenyér lekvárral vagy magyarókrémmel. Finomított szénhidrát plusz cukor. Ez az egyik legrosszabb napindítás. Ezzel a kombinációval garantált az egész napos enerváltság és fáradtság. És az első helyen a cukros péksütemények. Croasson, kakaós csiga, fahéjas tekercs. Gyors energia, még gyorsabb vércukoremelkedés. Aztán néhány órával később jön a fekete leves. Éhség, fáradtság és az újabb nassolás. A lehető legrosszabb választás a vércukrod szempontjából.

0: De fiam, kié ez a kerékpár?
1: Ha, az enyém.
0: És hogy hívnak?
1: Lakatos Tóni.
0: De ide KG monogram van belevésve.
1: Hát mert a Lakatos Tónikáé.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a magyar közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközinek figyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ez a dal.
1: Az öt legjobb reggeli, amit a vércukrod imádni fog. Az ötödik, az egy tál natur görög joghurt, amiben te magad teszel bogyós gyümölcsöket és minimális mennyiségben olajos magvakat, például diót, mandulát vagy csiamagot. Ezzel a kombóval garantálod a magas fehérjebevitelt, a magas rost és egészséges zsírbevitelt, mindezt alacsony cukortartalommal. A negyedik, az egy tál zapkása csiamaggal és fahéjjal. De figyelj! Ne cukros instant zapkását válasz, hanem a teljes értékű zabot kombinált csiamaggal, hogy lassítsd a szénhidrátok felszívódását, ízesítésnek pedig akár tehetsz hozzá egy adag jó minőségű ízesített fehérjeport. A harmadik az egy adag tükörtojás egyszelet vadkovászos kenyérrel és avokádóval. Fehérje, rost és egészséges zsírok egy étkezésben. Sokkal jobb választás, mint egy meleg szendvics. A második az egy adag zöldséges omlett. Tojás, hagyma, paprika, paradicsom, spenót, vagy bármilyen zöldség, amit szeretsz. Ez magas fehérjetartalommal és alacsonyabb szénhidrát terheléssel jár. Az első pedig nem egy konkrét étel, hanem egy alapszabály. Fehérje, rost, egészséges zsírmennyiség. Ha ezt a három dolgot jól kombinálod, általában a lassabb és kiegyensúlyozottabb vércukor emelkedést érhetsz el, és tovább maradhatsz jól lakott. Szóval ne csak azt nézd, hogy mit eszel reggelire, nézd meg azt is, hogy mivel kombinálod.

0: Holnap lesz az 50. házassági évfordulónk. Levágjuk a nagy alkalomra?
1: Dehogy vágjuk. Tehet a szerencsétlen arról, ami 50 éve történt.

4 plusz 1 ital, ami nem károsítja, hanem építi az egészséged. Most mutatok 5 olyan italt, ami ténylegesen támogatja a szervezetedet. Az első az a tiszta ásványvíz. Nem meglepő módon a víz a legmegfelelőbb folyadékforrás, hiszen hidratál, segíti a méregtelenítést és támogatja az anyagcsere folyamatokat, ugyanakkor a legtöbben még ezt is rosszul csinálják, mert nem isznak elég vizet. A második az a citromos víz. Egyszerű, de hatékony. Támogatja az emésztést, serkenti az epetermelést, frissíti a szervezetet és segíthet a puffadás csökkentésében, és reggelente különösen erős hatása van. A harmadik a ganoderma tartalmú teák. Ezek egyrészt gyulladás csökkentő hatásúak, támogatják az immunrendszert és segítik az emésztést, ráadásul a vitalitást is fokozzák. A negyedik a fekete kávé cukor nélkül. Igen, a kávé kimondottan egészséges, ha nem pakolunk bele egy halom mesterséges ízesítőt vagy egy cukrot. Hiszen fokozza a fókuszt, növeli a teljesítményt és antioxidánsokat tartalmaz, szóval nem a kávé a probléma, hanem az, amit beleteszel. És a plusz egy azok az enzimitalok. Na és ez az, amit nagyon kevesen ismernek, pedig az enzimek kulcs szerepet játszanak az emésztésben és az energiahasznosításban is. És a legtöbb ember bizony enzim hiányos állapotban él, csak épp nem tud róla. Az enzimitalok segítik a tápanyagok lebontását, csökkentik a puffadást és támogatják a bélrendszernek a működését. Összegezve, minél kevesebb enzimed van, annál leterheltebb a szervezeted egy-egy étkezés után.

0: fiam, no! Atyám, pornóképeket szabad nézni?
1: Szabad, fiam. És pornófilmeket?
0: Azt is.
1: Hát akkor mit nem szabad nézni?
0: Az ív fényt a hegesztő pálca végén.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Este gyakran ég a gyomrod, vagy feljön a savad, akkor ezt az öt ételt kerüld el lefekvés előtt. Ha gyakran küzdesz esti gyomorégéssel, vagy refluxsal, figyelj, mert mutatom azt az öt gyakori triggert, amit érdemes lefekvés

étkezés előtt elkerülni. Az ötödik a csokoládé. Igen, sajnos az esti csoki nem igazán jó ötlet, hiszen a csokoládé egyeseknél könnyedén elősegítheti a refluxos panaszokat. A negyedik a különböző paradicsomos ételek. Paradicsomszósz, pizza, ketchup, hiszen a savasságok miatt sokaknál fokozhatják a gyomorégést. A harmadik a csípős ételek. Ezt talán magyarázni sem kell. A chili és az erősen fűszeres ételek pillanatok alatt előidézhetnek refluxos tüneteket, miután letetted a fejed a párnádra. A második a zsíros, nehéz ételek. Hamburger, sült krumpli, rántott ételek, vagy egy nagy adag zsíros vacsora. A magas zsírtartalmú ételek ugyanis lassítják a gyomor ürülését, így nagyobb eséllyel jelentkezhet a reflux. És az első helyen nem is egy étel van, hanem az alkohol. Különösen egy nagy vacsorával együtt kifejezetten rossz kombináció a reflux szempontjából. De van még valami, ami legalább ennyire fontos. Ne egyél közvetlenül lefekvés előtt. Ha hajlamos vagy a refluxra, próbáld az utolsó nagyobb étkezésedet legalább 3 órával a lefekvés előttre időzíteni, és ne feledd, nincs olyan tiltó lista, ami mindenkire egyformán igaz.

0: Csak hogy tudd, allergiás vagyok a húsra, a halra, a tejtermékekre, a gluténra és a diófélékre is. Mit rendeljek?
1: Taxit.
2: Milyen dolgok van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

4+1 jel, hogy valami probléma van a bélrendszereddel. A bél a második agyunk, ez mára már tudományos körökben is egyre inkább elterjedt mondás, hiszen a bélrendszer azonnal jelez, ha valami nem okés. Ha felborul a mikrobiomunk, ha érzékenyek vagyunk valamilyen ételre vagy tápanyagra, vagy rosszabb esetben, ha gyulladás található a belegben. Most hoztam 4+1 fontos jelet, amiket érdemes komolyan venni, ha magadon is tapasztalod, hiszen könnyen lehet, hogy a bélrendszered jelez, hogy baj van, és ha időben cselekszel, akkor még megelőzheted a komolyabb egészségügyi problémát. Az első az a különböző emésztési problémák, amiket talán nem is kell túlzottan megmagyarázni, hiszen ilyenkor a laikus ember is arra tud gondolni, hogy hát biztos, hogy van valami probléma a belegben. Ilyen lehet ugye a puffadás, a hasfájás, a székrekedés, vagy épp a gyakori hasmenés. A második az a gyengült immunrendszer. Hiszen a bélrendszer az az immunvédelmünk egyik fontos szereplője, így ha hajlamosabbak vagyunk a fertőzésekre, vagy gyakrabban betegszünk meg, akkor az azt jelezheti, hogy a bélflóra nem működik megfelelően. A harmadik a különböző bőrproblémák. Bizony, jól hallottad, a bélflóra kiegyensúlyozatlansága aknékat, ekcémát és más bőrbetegséget is okozhat. A negyedik a hangulatingadozások, hiszen a bélagy tengely révén a mikrobiomunk hatással van a mentális állapotra. Így ha az nincs egyensúlyban, az sokszor összefügghet a stresszes, szorongó állapottal. És végül az a +1, az az alvászavar, hiszen a bélflóra egyensúlyának hiánya bizony az alvásra is hatással van, így ha folyamatos fáradékonyságot, gyakori alvászavart tapasztalsz magadon, akkor könnyen előfordulhat, hogy a mikrobiomod felborult, és a bélrendszered nem működik megfelelően.

0: Mondd, miért vettél el engem?
1: Mert mindig megnevettetsz.
0: Én azt hittem azért, mert jó vagyok az ágyban.
1: Látod? Már megint megnevettettél.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

A lázat nem kell minden esetben csillapítani. Influenzás, megfázásos felső légúti problémák esetén gyakran az az első dolog, hogy lázcsillapítás. Pedig a láz az nem maga a betegség. A láz a védekezési folyamatnak egy része. De mit is jelent a láz? Ha a testhőmérsékletünk 37,2 és 37,9 között van, akkor csak hőemelkedésről beszélünk, ezt semmiképpen ne csillapítsuk. Lázról 38 fok fölött beszélünk. 38 és 38,5 fokig hagyjuk nyugodtan a szervezetünket, hogy segítse a védekezést. Az ilyen magasabb testhőmérsékleteknél a vírusok, baktériumok lassabban osztódnak, kevésbé szaporodnak, az immunrendszerünk és a sejtjeink pedig sokkal gyorsabban reagálnak. Gyorsabban lezajlik maga a betegség. Nem véletlen, hogy régen izzasztó kúrákat csináltak, és ilyenkor még néhány paplant raktak az emberre, hogy jól kiizzadja. Valóban segít és hatékony tud lenni. Természetesen figyelni kell arra, hogy az igen magas lázat, tehát a 39 fok feletti lázat már csillapítani kell. Csecsemőknél, idős embereknél, szívbetegeknél fontos figyelembe venni, hogy mikor csillapítsuk a lázat. De egy átlagos, egészséges felnőttnél 39 fok alatti lázat hagyjunk 1-2 napig, és csak utána csillapítsuk, ha az már hosszabb ideje fennáll.

0: Katonák, van egy jó hírem. Ma végre fehér nemű csere lesz. Kovács honvéd cserél Balog honvéddel, Nagy honvéd meg Kalányos honvéddel.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Végre nem kell egzotikus szuperélelmiszereket keresni, ezért jó az ősz is, meg csak elég kimenni a piacra, ott az áfonya, a szeder, a fekete ribizli, a bodza, ezekből mind-mind lehet fermentált készítményeket is csinálni, de meg lehet enni is. És miért jók ezek? Hát az agyunknak, a memóriánknak, a teljesítő képességünknek valódi szuper vegyület van benne, amit antocianinoknak hívunk, ettől lesz ilyen lilás, kékes színük, és ezek bizonyítottan hatékonyak a memória javításában, az epizódikus memóriában is, és a munkamemóriában is, és még a fáradékonyságunkat is csökkentik. Tehát irány a piac, és tessék szíves lenni venni áfonyát, szedret, vagy lehet menni szedni a bodzának a gyümölcsét, és abból készíteni akár szörpöt is.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok támogathatók. Csak nem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését támogató programra, amelyek közül több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak, közölte a Magyar Állam Kincstár. A program célja a gyermekellátás költségeinek mérséklése mellett a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes kiemelt célcsoportok esetében pedig elérheti a 65 ezer forintot. A tavalyi egész éves adathoz képest szeptember végéig már megduplázódott idén a sármelléki repülőtér utasforgalma, mondta a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója. Penkő Attila arról számolt be, hogy a múlt évihez képest kétszer annyi, csaknem 9000 utas fordult meg szeptember végéig a Balatonhoz közeli repülőtéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető. Jelentős forgalmat hoztak azok a nagyobb magyarországi sportesemények is, amelyek miatt sok egyedi charterjárat is érkezett és indult a Balaton mellől. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16 fokos átlagát. Az Európai Parlament uniós szabályokat sürget a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezelésére. Jelentésük szerint az új szabályozásnak köteleznie kellene a munkáltatókat a dolgozók mentális és fizikai egészségének védelmére, valamint a biztonságos és méltó munkakörülmények biztosítására. A képviselők azt is szorgalmazzák, hogy az Európai Bizottság és az uniós tagállamok ismerjék el, a munkával összefüggő pszichoszociális kockázatok megbetegedésekhez vezethetnek. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
4: Jaj!
3: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Most már 6. alkalommal van szerencsém köszönteni mindenkit sok szeretettel itt a Duplá Jó műsorának keretén belül. A mikrofonnál továbbra is Csák Attila. Aki már hallgatta a korábbi adásainkat, annak már lassan megszokottá válik, hogy ebben a műsorban különleges módon sorakoznak fel a slágerek, egyfajta párokat alkotva, azaz ha másképp fogalmazok, akkor minden slágert megduplázunk, hallhatjuk az eredetit, vagy egy korabeli verziót és egy frissebbet. Szóval nálunk itt élnek tovább a slágerek, sok-sok érdekességgel kiegészítve. Nem lesz ez másképp a mostani adásban sem. Lesz is sláger a szerelmes és a táncolható kategóriából, népszerű dal a gyerekeknek, kamaszoknak, szülőknek, nagyszülőknek, vagy akár a dédszülőknek is, ezzel biztosítva a kapcsolatot a generációk között, hiszen ennek a műsornak az egyik nem titkolt szándéka ez is. Mindennek tükrében az óra nyitódalaként hallott Bee Gees How Deep Is Your Love című szerzeményét 1977. szeptemberében adták ki, eredetileg a Saturday Night Fever című filmzenei album része volt. Az Egyesült Államokban a dal a Billboard Hot 100 listájának élére került, és karácsony táján több héten át vezette azt, miközben 17 héten keresztül szerepelt a top 10-ben is. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a 3. helyig jutott. A light disco ritmust és a jellegzetes három testvéri vokálharmóniát ötvöző dal az érzelmi mélységet és a kölcsönös bizalom ünnepét hozza, ezzel a 70-es évek diszkó korszakának ikonikus számai között tartják számon. A brit fiú csapat a Take That a slágerlistások válogatás lemezére Greatest Hits-re készített egy modern feldolgozást a dalból 1996-ban. Új köntösben popusított vokálhangzással és finom szintetizátoros alapokkal újult meg. Ez a változat 3 hétig vezette az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáját, és Ausztráliában is a legjobb 5 között szerepelt, bizonyítva, hogy a dal mondani valója évtizedek múlva is átütő erejű. Ez a stílusváltó feldolgozás példa arra, hogyan kell új életre egy 70-es évek diszkó klasszikusa a 90-es évek pop hullámában, miközben a szeretet mélysége változatlan marad. Jöjjön most tehát akkor újra a How Deep Is Your Love a Take That jó voltából itt a Duplájóban. Ugye most is együtt töltjük az előttünk álló 2 órát. When

90-es évek egyik legmeghatározóbb slágere csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorában, ahol csak is a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásai kerülnek terítékre hétről hétre. A szenegáli Youssou N'Dour és a svéd Nene Cseri 1994. júliusában mutatta be a Seven Seconds című világslágert, amelyben egy röpke, ám rétegeiben mély pillanat, egy gyerek első másodpercei áll a középpontban, amikor még nem ismeri a világ fájdalmait és előítéleteit. A dal különlegessége, hogy három nyelven szólal meg, Youssou N'Dour Wolof nyelven, ez egy létező nyugat-afrikai nyelv, amelyet főleg Szenegálban beszélnek, valamint franciául, Nene Cseri angolul énekel, a refrén pedig duettben hangzik fel angolul. A világ számos országában óriási sikert aratott. Franciaországban rekordidőn át 16 egymást követő hétig vezette a slágerlistát, az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és további európai országokban, többek közt Belgiumban, Finnországban, Olaszországban is az élvonalba került. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 listán a 23. helyig jutott, ami ritka siker volt egy afrikai előadótól. A dal üzenete a különböző bőrszínű és származású emberek közötti megértésről, az előítéletmentességről és a tiszta emberi kapcsolatok fontosságáról szól, amelyet az újszülött gyermek szimbolizál. Ő még minden kulturális és társadalmi teher nélkül tisztán lép a világba. A Seven Seconds magyar nyelvű feldolgozása 7 másodperc az élet címmel 2001-ben megjelent 7 másodperc című Tünyogi Orsi albumon található. Orsi eredetileg Ákossal együtt adta elő a dalt, de ez már évekkel a hivatalos megjelenés előtt megtörtént. A magyar szövegben a hangsúly a döntéseink felelősségén és az emberi kapcsolatok törékenységén van. Ezek a pillanatok formálják életünket. Tünyogi Orsi a P-Mobil énekesének lánya, gyerekkorától foglalkozik zenével, nővérével Bernadettel együtt az Opera Színház gyerekkórusában énekeltek, majd Toldi Máriánál folytatták szakmai fejlődésüket. Orsi az elmúlt évek alatt a hazai pop szakma ismert vokalistájaként szerepelt közel 200 lemezen, olyan előadók oldalán, mint az Ergo, Repülők, Omega, Charlie, Tátrai Bend és Ákos. 1997-ben indult szóló karrierje, ekkor jelent meg az első albuma, Ha lemegy a nap, amely nagy sikert aratott. 2001-ben kiadott 7 másodperc című albuma címe is a feldolgozás dalra utal. A magyar verzió az ő szóló karrierjének egyik kulcsdarabja, amely elhozta számára a lemez szerződést és a stílusának egyedi hangját emelte ki. Érdekesség, hogy a feldolgozás jogait csak hosszú egyeztetés után sikerült megszerezni, és a felvételben Tátrai Tibor is közreműködik gitárosként. Bernadettel pedig az albumon egy közös duettet is énekeltek. Ez a lokalizációs feldolgozás remekül példázza, hogyan ültethető át egy nemzetközi világsláger magyar kontextusba empátiával és felelősségvállalással. Jöjjön tehát akkor egy dal az előítéletmentességről és a tiszta emberi kapcsolatokról magyarul Ákos és Orsi jóvoltából a Duplájó műsorán.

Egy újabb ritkán hallott slágerpáros első dala csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájó misorán. A The Jackson 5 1970-ben adta ki az ABC című kislemezt, amely második szólóslágerük volt a Motown kiadónál. A dal az amerikai Billboard Hot 100 listáján azonnal első helyre ugrott, letaszítva a Beatles Let It Be című slágerét. Több millió példányban kelt el,

és a korszak egyik legvidámabb, legismertebb szólpop himnuszává vált. A szöveg egyszerű játékos hasonlatokkal, mint az ABC vagy az 1-2-3 számolás, mutatja be a szerelem megtanulásának könnyedségét. Ezt tette a dalt az egyfajta fiatalság és ártatlanság himnuszává, amelyet Michael Jackson kirobbanó energiája és a testvéri harmóniák tettek felejthetetlenné. A brit producer Cigala 2005-ben mutatja be első nagy sikerét, az Easy Love című dance pop dalt, amelyhez a Jackson 5 ABC című felvételének hangmintáit használták fel. Az elektronikus top programokkal, szintikkel és nyári hangulatú trombita szólókkal újra gondolt verzió friss, fesztelen hangulatot adott a klasszikus motívumoknak. A dal az Egyesült Királyságban az Official Singles Chart első helyére került, és több európai országban is listázott a vezető vagy top 10-es sláger lett. Az Easy Love így hidat teremtett a Motown aranykora és a 21. századi klubzene között, megmutatva, hogy egy ikonikus dallam új generációkhoz is eljuthat. Ez az újrahasznosítás remek példa arra, hogyan él tovább egy oktató gyermekdal alapmotívuma a modern elektronikus tánczenében és itt nálunk a duplájó műsorán.

3/4 adás záró dalpárosaként felcsendült az I Shot the Sheriff itt a duplájóban, és akkor azt mondtam, hogy ebben a dalban volt akkor a rendület, amelyet mások is megragadtak, így most újra visszahoztam egy kicsikét. Ahogy abban az adásban már említettem, Bob Marley eredetie a hatalommal való szembenállás egyik jelképe lett. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az imént hallott Eric Clapton 1974-ben megjelent feldolgozása volt az, amely valójában hidat épített a reggae és a nyugati közönség között. Clapton blues rockos hangzással, finom gitárszólókkal ötvözte a jamaikai ritmikát, és ezzel nem csak első helyre jutott a Billboard Hot 100 listán, hanem egyben a reggae első igazán nagy mainstream áttörését is elhozta. Maga Bob Marley később elismerte, hogy Clapton verziója óriási szerepet játszott abban, hogy a reggae szélesebb körben is ismerté váljon a világban. A 90-es évek végén a rap és G-funk egyik ismert alakja Warren G vette elő a dalt teljesen új köntösben. Az ő verziója nem reggae vagy rock, hanem a hip-hop világából érkezett. Laza basszus, funkos dobprogramok és könnyed rapbetétek formálták át a klasszikust. Bár a slágerlistákon csak az amerikai R&B top 10-ig jutott, fontos érdekességgel, hogy a hip-hop közegben új életet adott Marley üzenetének. Ezzel bizonyította, hogy az I Shot the Sheriff nem pusztán egy korszak dalaként működik, hanem képes alkalmazkodni és megszólalni teljesen más műfajokban is, a punk, a rock, vagy éppen a rap világában. Ez a mashup feldolgozás remekül szemlélteti, hogyan fonódik össze egy 70-es évek reggae ikon üzenete a 90-es évekbeli rap kultúra nyelvével. Jöjjön akkor most egy igazán különleges előadásmódban, ígérem a duplájó műsorának keretén belül utoljára az I Shot the Sheriff.

Mint ahogyan már a műsor elején utaltam rá, és most pedig fel is csendült a gyermekkorunk egyik nagy kedvence itt a Duplájó műsorán, ahol szinte mindenféle zenei kategóriában duplázzuk a slágereket. A Mici Mackó magyar változatát Bródi János írta, Ellen Alexander Mann műve és Karinti Frigyes fordítása alapján. Először 1971. januárjában Halász Judit énekelte el a televízió Téli Rizibizi című műsorában, majd még ugyanebben az évben az imént hallott Koncsuzsa is lemezre vette az Illés együttessel a Kisvirág című albumon. Koncsuzsa később 1978-as aranyalbumán is szerepeltette, így a dal az ő pályájának is meghatározó része lett. Érdekesség, hogy Koncsuzsa nem csak a gyerek dalaival, hanem társadalmi és politikai tartalmú dalaival is országos ismertséget szerzett, ezek közül több generációnak adott hangot a változások iránti vágyhoz. Halász Judit előadásában a Mici Mackó az évtizedek során szinte összeforródott a nevével. Több lemezén is megjelent, és máig az egyik legemblematikusabb magyar gyerekdal. Olyannyira meghatározóvá vált, hogy később egy folytatása is született Mici Mackó és barátai címmel, amely újra megerősítette a dal helyét a gyermekműsorok és a családi zenei élmények világában. Halász Judit mesélő és éneklő hangja a gyerekek és a szülők körében is különleges élményt adott, a Mici Mackó pedig azóta elválaszthatatlan része a magyar gyerekkultúrának. Ez a hű átdolgozás tökéletesen illusztrálja, hogyan marad meg egy gyermeki mese örök tanúsága több előadó tolmácsolásában is. Most akkor jöjjön Halász Judit tolmácsolásában ismét a Mici Mackó története, de ugyanúgy, ahogyan korábban már az Aishat the Sheriff című sláger esetén is tettem, itt is meg kell említenem, hogy egészen biztosan vissza fog még térni hozzánk a Mici Mackó története egy újabb dalpáros kapcsán a Duplájó műsorán, na de erről majd a megfelelő helyen és időben. Addig is azonban a sok beszéd helyett Attila ad már át végre a szerepet Halász Juditnak.

Ismét elérkeztünk az első óra utolsó dalpárosának első dalához. Az együttes egy másik dalával már szerepelt a Duplájú adásában, és nem árulok el titkot, hogyha azt állítom, hogy fogjuk még hallani őket a következő adásban is. Na de hát ez a sorsuk a nagy slágergyárosoknak. Na szóval, hogy konkrétumokat is mondjak, az imént hallott abba 1979. decemberében jelentette meg az I Have a Dream című balladát, amely a remény és a hit felemelő üzenetét közvetíti. Különleges, hogy az utolsó refrénben egy stockholmi iskolás gyermekkórus is közreműködik, amely még gazdagabbá teszi a dal szimfonikus hatását. Felvétel világszerte nagy sikert aratott, Svédországban és az Egyesült Királyságban is a legjobb 10 közé került, utóbbiban karácsonykor egészen a második helyig jutott. Az I Have a Dream az évek során az ünnepi időszak egyik emblematikus dalává vált, hiszen gyakran felcsendül karácsonyi válogatásokban és koncertprogramokban. Pontosan 20 évvel később, 1999 karácsonyán az ír fiú együttes a Westlife adta ki saját verzióját I Have a Dream Season in the Sun címmel dupla A oldalas kislemezként. Ez a feldolgozás azonnal hatalmas sikert aratott, az Egyesült Királyság sláger listájának élére került, ahol az év legnagyobb karácsonyi slágerévé vált. A kislemez 17 héten keresztül szerepelt a top listán, és ez volt a banda negyedik listavezető dala ugyanabban az évben, ami ritka bravúrnak számít egy debütáló együttes esetén. A feldolgozás új generációk számára is megerősítette az Abba balladájának időtlen erejét. Ez a hű ugyanakkor stílusváltó feldolgozás remekül reprezentálja, hogyan örökíthető tovább egy popballada lírai magja egy új generáció hangján. Mielőtt lejátszanám ezt a dalt is, megemlítem, hogy a következő órában bemutatom majd az Apafej című film egyik betét dalát, bekészítek egy igazi magyar rock balladát, szótejtek 1985 egyik legnagyobb női előadói kassza sikeréről, felelevenítünk egy olasz nosztalgiát megörökítő dalt, valamint szó lesz majd egy olyan zenei szerzeményről is, amely csak újra kiadását követően vált igazán híressé, sőt az órát egy olyan előadóval nyitjuk, melynek egyik szerzeménye nem elsődleges slágerként indult, azonban mégis a slágerlisták élére került, de mindenek előtt hírek és egyéb információk, melyet még a Westlife slágere előz meg itt a Duplájóban. Szóljon most itt új köntösben mindenek előtt az I Have a

0: mi nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara. Véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosi kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégéjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipolytorkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken. Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.

0: hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Duplájó műsorának második órájában is. A mikrofonnál a legnagyobb slágerpárosok között Csák Attila tálalja most is az érdekességeket. Ennek megfelelően az elmúlt percekben az óranyitó dalaként felcsendülő Elvis Presley 1972. októberében adta ki az Always on My Mind című balladáját, amelyet március végén vett fel, közvetlenül házassága válsága után. A szám azóta is az egyik legőszintébb, legmeghatóbb szerzeményének számít, amelyben a megbánás és a szeretet bocsánat kérő érzelmeiből építkezik. Elvis verziója nem elsődleges slágerként indult, ám slágerlistára került, és különösen a brit közönség szerette. Az Egyesült Királyságban a toplista top 10-ébe jutott, hazájában pedig gold minősítést ért el. A dal örök zöld lett, gyakran emlékeznek meg róla a rajongók az évfordulók alkalmával, és Elvis zenei örökségének egyik meghatározó darabja maradt. 15 évvel később, 1987 karácsonyán a brit duó, a Pet Shop Boys kiadta saját szintipop stílusú feldolgozását Always on My Mind címmel. Elektronikus ritmusokra és jellegzetes szinti hangzásra építve varázsolta újra Elvis klasszikusát, és igazi karácsonyi slágerré tette. A dal az Egyesült Királyság slágerlistájának élére került, és 4 héten át vezette azt, ezáltal az év egyik legnagyobb karácsonyi sikerévé vált. Végeredményben a Pet Shop Boys verziója új rajongókat nyert, és megerősítette, hogy az Always on My Mind nem csupán egy dal, hanem generációkon átívelő üzenetet hordozó örökzene. Ez a stílusváltó feldolgozás remekül mutatja, hogyan alakul át egy dal, amelyet korábban Brenda Lee és Gwen McRae is énekelt, de igazán Elvis Presley balladisztikus country pop előadásában vált világsikerré és teljesen új formává. A Pet Shop Boys elektronikus tánczenei lendületével pedig új életet lehelt a slágerbe, melynek taktusai már is felcsendülnek itt a Duplájó műsorán, ahol a slágerek tovább élnek akár ilyen új köntösben

Igazi nagy slágerek párossával és köztük némi érdekesség. Ez röviden a duplájú. Az imént hallott The Sound of Silent először 1964 márciusában született meg, akusztikus folkballadaként, Simon & Garfunkel hangjára és gitár kíséretére építve. A dal kezdetben nem aratott nagy sikert, ám a kiadó 1965. szeptemberében a páros tudta nélkül újra kiadta, elektronikus gitárral és dobokkal kiegészítve. Ez a verzió hozta meg az igazi áttörést, 1966 elején a Billboard 200 lista első helyére került, és világszerte ismertté tette Simon & Garfunkelt. A dal központi üzenete az elidegenedés és az emberi kommunikáció hiánya, amely akkor fiatal nemzedékének érzéseit szimbolizálta, és máig sokak számára érvényes mondani valót hordoz. 2015-ben a Disturbed teljesen új megközelítésben dolgozta fel a The Sound of Silence című dalt. Az akusztikus alap helyett drámai, lassan kibontakozó hangszerelést alkalmaztak, amelyben mély zongora, vonósok és erőteljes gitármotívumok kaptak helyet. David Draiman énekes sötét tónusú, érzelmekkel teli előadása még erősebben kiemelte a dal mondani valóját, a társadalmi elszigeteltséget és a kommunikáció hiányát. A feldolgozás hatalmas visszhangot váltott ki, a Hard Rock Digital Songs listán az első helyig jutott, és világszerte több millió megtekintést ért el a videóklipje, ezzel bizonyítva, hogy az 5 évtizeddel korábban született üzenet a modern közönséghez is utat talál. A magyar rádiókban azonban inkább a később készült tempósabb és elektronikus Cyril remix vált népszerűvé, amely új energiát és klub hangulatot adott a Disturbed drámai feldolgozásának. Ez a stílusváltó feldolgozás kiváló példa arra, hogyan szólalhat meg egy klasszikus ballada elektronikus klub hangzásba, miközben az univerzális magány témája így is erőteljesen átjön. Jöjjön tehát akkor most Cyril remixében a Sound of Silence itt a duplájó műsorában. Hello.

Talán az egyik legismertebb olasz sláger dalamai csendültek fel az elmúlt percekben. Sokszor úgy is emlegetik, mint egyfajta második olasz himnusz. Ez itt továbbra is a Duplájó műsora, ahol a slágerek még mindig tovább élnek. Az imént hallottatok, Cotugno 1983-ban mutatta be a L'Italiano című dalát a Sanremo zenei fesztiválon, Olaszország legrangosabb dalversenyén. A szám 5. helyen végzett, de a közönség kedvence lett, majd nemzetközi slágerként 6 ország élén listavezetővé vált, köztük Olaszországban, Franciaországban, Svájcban és Portugáliában. A dal az olasz sajátosságok vidám, büszke ábrázolása mellett a haza iránti nosztalgiát is megjeleníti, különösen azok számára, akik távol élnek hazájuktól. Azóta számos nyelvre átültették, és sokak szemében ma is az olasz kultúra egyik legismertebb zenei szimbóluma. A Happy Gang 1997-ben adta ki Sokáig voltam távol című dalát, amely a Toto Cotugno világsikerű slágerének, a L'Italianónak a hazai feldolgozása. A szövegben az otthon hiánya és a hosszas távollét utáni hazatérés vágya jelenik meg, mindez egy megszakadt szerelem történetével fűszerezve. A dal könnyen énekelhető refrénje és a Buongiorno olaszos betétje különösen emlékezetessé tette a közönség számára. A száma Mahasz rádiós top listáján a legnépszerűbbek közé került, és a Happy Gang egyik emblematikus slágerévé vált. Az 1993-ban alakult Happy Gang a 90-es évek második felének egyik legsikeresebb hazai pop együttese volt. Zenéjükben a pop és a dance mellett hip-hop és elektronikus hangzás is megjelent. Olyan közönség kedvenc dalaik születtek, mint a Kérek egy kulcsot a szívedhez, a Fiatal szerelem vagy a Lógatom a lábam. Több mint 800 ezer hanghordozót adtak el, teltházas koncertet tartottak a Petőfi csarnokba, és Bravo Otto díjat is nyertek. Sokáig voltam távol, sokszor visszatérő darabja volt koncertjeiknek, és 2015-ben a Budapest Park színpadán az Angolis 17 együttessel közösen is előadták. Ez a lokalizációs feldolgozás példázza, hogyan ültethető át egy nemzeti pophimnusz más kultúrába generációkon átívelő üzenettel. Jöjjön tehát akkor most hazai nyelven is a nagy sláger itt a Duplájó műsorán.

Talán a világ egyik legismertebb szerelmes slágere csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, ahol a legismertebb dalok és azok újraértelmezései szólalnak meg hétről hétre. Az imént éneklő Jennifer Rush 1984. decemberében jelentette meg The Power of Love című dalát, amely számos társszerzője, köztük Mary Susan Applegate és producere segítségével vált világsikerré. A dal 1985-ben pörgött fel igazán, az Egyesült Királyságban 5 héten át vezette a slágerlistát, és abban az évben a női előadók legnagyobb eladási sikereként vonult be a zenetörténelembe. A felvétel több országban, például Ausztráliában, Kanadában, Norvégiában és Új-Zélandon is listavezető lett, míg az Egyesült Államokban mérsékelt sikerrel az 57. helyig jutott. A dal azóta generációk kedvence lett, gyakran emelik ki érzelmi erejét és Rush erőteljes vokáját. 10 évvel később, 1993 karácsonyára Celine Dion újraélesztette ezt a balladát a The Color of My Love című albumán. A feldolgozás hatalmas áttörés lett. Az Egyesült Államokban az első helyig jutott a Billboard Hot 100-on, és 4 héten át vezette azt. Kanadában és Ausztráliában szintén listavezető volt. Az album egyik legfontosabb dala lett, dollármilliómos eladásokat hozott, és Dion számára első amerikai number one kislemezként megalapozta nemzetközi popikon státuszát. Ez a hű átdolgozás megőrizte a lírai rockdal érzelmi magját, új dimenziót adva a dalszövegnek. Szóljon tehát akkor most Celine Dion jó voltából újból a Power of Love-it a Duplájó műsorán.

Ez volt a Korál és a Hazafelé itt a Duplán Jó műsorán. A sláger a zenekar korai időszakából a 70-es évek végéről származik. A dalt Balázs Fecó és Fölles László Hobó írta, és hamar a Korál egyik legismertebb, érzelmekben gazdag rockballadájává vált. A szöveg a hazatérés vágyát és az otthon jelentőségét fogalmazza meg, amely sokak számára személyes élményeket idézett fel. A dal hosszú évekig koncertjeik állandó darabja volt, és 1997-ben a kis stadionban tartott nagyszabású fellépésen is elhangzott, megerősítve helyét a magyar rock klasszikusai között. 1996-ban a Cosmix a Korál ikonikus dalát dolgozta fel saját happy hardcore és dance pop stílusban. A Hazafelé az együttes 200% című albumán jelent meg, amely a 90-es évek egyik legsikeresebb magyar dance kiadványa lett. A feldolgozás teljesen új köntösbe öltöztette a dalt, pörgős ritmusokkal és elektronikus hangzással adta vissza az eredeti üzenetet, a hazavágyódás és a gyökerek fontosságának témáját. A két változat közti kontraszt jól mutatja, hogyan lehet egy lírai rock balladából lendületes klubsláger, amely így új közegeket is megszólított. Ez a stílusváltó és műfaji fúziós feldolgozás bemutatja, hogyan keverhető a hazai pop-rock a 90-es évek dance-pop lendületével akár most itt a Duplán Jó műsorán is.

Sweet Child of Mine szólt a dal itt a duplájóban a Guns N' Roses debütáló albumáról, az Appetite for Destruction-ről, amely 1987-ben jelent meg, de önálló kislemezként csak 1988. júliusában került kiadásra. A dal egy szerelmes vallomás, amelyben Axl Rose a kedvese szépségét és tisztaságát idézi meg, gyermeki ártatlansággal és mély érzelmekkel. A Slash legendás gitárszólamával és Axl Rose karakteres fokájával fémjelzett dal azonnal óriási siker lett. Szeptemberben 2 hétig vezette a Billboard Hot 100 listát, és máig az egyetlen number one kislemez az Egyesült Államokban. A dal megjelenése után a zenekar a világ egyik legnagyobb rock együttese lett, az Appetite for Destruction album pedig éveken át hatalmas eladásokra tett szert. Sheryl Crow 1999-ben dolgozta fel a Guns N' Roses klasszikusát, amely az Apafej című film egyik zenéjeként is felcsendült, és bónuszszámmá vált a The Globe Seasons album külön kiadásán. Laza akusztikus gitárokkal és harmonikus fokállal színezte újra az eredeti dallamot. Bár nem érte el a Billboard Hot 100 listára való bejutást, a dal mégis mérsékelt siker lett több országban. Az Egyesült Királyságban 30., Ausztráliában 60. helyig jutott. A felvétel a legjobb női rockénekes előadás kategóriában Grammy-díjat is nyert. Ez a stílusváltó feldolgozás kiválóan szemlélteti, hogyan ültethető át egy kemény rockhimnusz a lágyabb, poposabb világba. És remélem, hogy ez a műsor azt is megmutatta, hogy talán érdemes lesz a következőt is majd meghallgatni a jövő héten ugyanitt ugyanekkor. Addig is szóljon Sheryl Crow és a Sea Change of Mind, melyel búcsúzik tőletek az elmúlt 2 óra műsorvezetője Csák Attila. Maradjatok velünk továbbra is, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg, a lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
6: Reklám.
7: Te már megint beteg vagy.
8: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
7: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
8: Patikában veszed?
7: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
9: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
10: Dexablock.
11: Fájdalom csillapító.
10: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
12: Dexablock. Fájdalom csillapító.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
13: Jurája Híd búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak.
16: Hobby Rádió. Rádió.
17: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
18: UK Fever Show.
19: UK Fever Show.
18: UK. Ez a UK Fever Show. UK.
20: Szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Újra régió dalokat hallgatunk az elmúlt évtizedek legnagyobbjai közül, vagyis igazi örökzöldek, és azokból válogatunk, amelyek az angol kislemezlisták élén végeztek az elmúlt jó pár évtizedben. Ez itt a Legendák órája, vagyis a UK Fever Show Sommer Gábor a mikrofonnál, a mai napon pedig, ahogy múlt héten ígértem, 1978 angol kislemezlista vezetőiből fogunk válogatni. Már is vágjunk bele, hiszen igazán nagy nevekkel állunk szemben. Elsőként itt van Gloria Hopkins, 1951-ben született ő, Wales legnagyobb énekesnője, viszont nem lehet ismerős így a neve. Viszont, hogyha azt a nevet mondom, amit ő énekesnőként használ, mindjárt leesik a tantusz, ugyanis a 70-es évek közepén indult Bonnie Tyler szóló karrierje a Lost in France, illetve az It's a Heartache című listavezető dalaival. Fénykorát mégis az 1980-as években élte, amikor a világ minden táján a top listák első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című slágerével. Bonnie Tyler volt egyébként az első női előadó művész, aki felkerült a brit slágerlista első helyére, és még ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Rekettes hangját egyébként egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie nem bírta, és elüvöltötte magát. Ez a hang tette őt világszerte ismerté és sikeressé. A 90-es években Peter Bolland egyengedte zenei karrierjét, ekkor Európában lemezeladási rekordokat döntött Bitter Blue és a The Very Best of Bonnie Tyler Volume 1 című lemezeivel. Számtalan zenei díjjal büszkélkedhet Bonnie Tyler, többek között Bravo Otto díjakkal, Yamaha Song Contest medálokkal, illetve háromszor is átvehette a Golden Europa díjat is, és ő számít Nagy-Britannia első számú és legsikeresebb énekesnőjének. Legelső sikerei közül a 78-as listavezetőt hallgatjuk, az It's a Heartache-et, utána pedig a Bee Gees egyik tagja, az egyik fivér Andy Gibb érkezik, az Everlasting Love-val nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
18: UK Fever Show, the Hour of Legends.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Ez a UK Fever Show.
2: A UK Fever Show.
1: Szomival. Ez itt a legendák órája, vagyis a UK Fever Show a mai napon 1970.

Párizsban vettek fel. A 2008-as turné végén viszont a frontember Steve Lukather azt mondta, hogy elég volt ennyi, köszönjük szépen, és a Toto befejezte pályafutását. A Toto 1978-as lista vezetője, a Hold the Line után pedig a nagy öreg Ross Stewart is érkezik a legendák órájában, aki azt kérdezi tőlünk, hogy szerinted szexi vagyok? Do you think I'm sexy? Hamarosan a legendák órájában ő is felcsendül.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csak nem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezető orvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia. Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma október 10-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 17,6 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Gedeon nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon a lelki egészség világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1307-ben a Rákosi gyűlés Róbert Károlyt királyul fogadta. 11 főúr a Rákoson Eszé Péter templománál oklevelet adott ki, melyben elismerték, hogy súlyos trónviszályba van az ország bonyolódva, továbbá kijelentették, hogy Károly urat es utódait, mint a törvényes öröklés kívánja, Magyarország királyává elfogadják. 1936-ban a budapesti operaház felújítja Bartók Béla, a Kékszakállú Herceg Vára című operáját. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Műsorajánló.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
10: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Ma éjjel táncol a régen, ez a táncol.
12: Egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Október 10-én köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Biblia szerint Gideon, Izrael bírája volt, jelentése talán vágó, harcos és romboló. A Gedeonok október 10-én kívül ünnepelnek még március 28-án és szeptember 1-én is. Becézése a névnek Gedeb, Gedib, Gedus, Gidi és Gida, jeles viselője Richter Gedeon, gyógyszervegyész, valamint önkedves Gedeon. Ezen a napon köszöntjük még Bendegúz, Dániel, Dános, Ferenc, Gedeb, Gedő, Gida, Glenn, Hajna, Lajos, Leon, Leo, Samu, valamint Sámuel nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, október 10-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1684. október 10-ével kezdünk. Valenciennesben megszületett Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a rokokó stílus irányzat kiemelkedő képviselője, akinek legismertebb műve a bohócot ábrázoló Gilet című festmény.

0: Ugorjunk most a 18. századra, 1731. október 10-én megszületett Henry Cavendish, angol fizikus, a hidrogén felfedezője. Ismét csak egy századot ugrunk előre, méghozzá 19-be, 1813. október 10-én Laron Soléban megszületett Giuseppe Verdi, olasz rendező, korának legtöbbet játszott operaszerzője, akinek legkiemelkedőbb művei az Otello és a Falstaff. Maradunk még a 19. században, 1861. október 10-én az Oszló melletti Storfrøm birtokon megszületett Fridtjof Nansen, norvég sarkutató, zoológus és diplomata, aki 1892-ben indított expedíciója során elsőként jutott a legközelebb az északi sarkhoz. 1865-tel megyünk tovább, október 10-én John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a billiárd golyót. A következő időpontunk pedig 1886. október 10-e, a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. Most ugorjunk a 20. századra, 1913. október 10-én meghalt Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörbárója, a Budweiser gyártója. Folytassuk 1930-al, október 10-én született Harold Pinter, angol drámaíró, leghíresebb alkotása a Születésnap. Most mindössze csak 3 évet lépünk előre, 1933-ra, október 10-én először árultak szintetikus mosóport a boltokban. És most átlépünk a 20. század második felére, 1975-re, ugyanis ebben az évben, október 10-én Liz Taylor 6. házasságát kötötte meg, férje Richard Burton lett, akivel ez már a 2. kísérletük volt. És végezetül 1976. október 10-én a 98 éves görög Dimitrion Jordanidis lefutotta a maratoni távot 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudtad azt, hogy a pókháló egy hihetetlenül erős anyag? Ugyanis a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg 17,6 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
0: Kamureklám.
2: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
0: Reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy milyen a világ!
5: Omega!
6: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
7: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a magyar közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csak nem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
8: Reklám.
9: Te már megint beteg vagy.
10: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
9: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
10: Patikában veszed?
9: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
11: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
9: Dexablock.
12: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
13: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
14: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
15: Uriah Heep búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
16: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
16: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: József Attila. Óda. Itt ülök, csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege szál. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt. A fej lehajlik és lecsüng, a kéz. Nézem a hegyek sörényét. Homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a szimba patak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken fogaidon a tündér nevetés.

0: Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízesés önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova. Míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom verődve földön és égbolton, hogy szeretlek te. Édes mostoha! Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te, kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít, miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe, vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve bontva bogját, hogy ne dűj sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak, gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fény borong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság. Mint alvat vérdarabok úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog. Csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba! Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben. Bántja szemem a nagy fényesség. El vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat. megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl elángoló arc. Talán csendesen meg is szól az. Csobog a langyos víz. Fürödj meg. Íme a kendő, törülközz meg, sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Papi Rádió.
1: Kedves gyerekek, ma Scherer Péter mond mesét.
2: Kukori és Kotkoda történetét mesélem el nektek. Egy délután Kukori a kertben foglalatoskodott. A szemét dombját növelgette egy-egy lombos ágacskával, szalmaszállal, szárazfa levéllel. Kotkoda is ott ácsorgott mellette, de most az egyszer nem dolgozott. Azon tűnődött, milyen jó lenne kirándulni menni ebben a szép, barangolásra való időben. Nézzük csak, mi is lehetne az úti cél. A liba legelő a falu végén, ahol az a rengeteg pipitérnő, vagy az erdőszél, ahol a bokrok alja tele van apró csigával, vagy a szederbokrokkal keresztül kasul szőtt régi malomárok. Kotkoda nem tudott dönteni. Mind a három hely egyformán pompás és csábító volt. Ahogy ott állt és tépelődött, észrevette, hogy valaki közeledik. Szárnyával beernyőzte a szemét. Te vagy az, habzsol háb szomszéd, hol jártál ebben a szép időben? A kacsa elegáns úszódreszben volt, horgászbotot és szárnyával.

0: Én most nagyon sok a giliszta. Kukori csupa füllett. Azt mondod, giliszta? Akár rögtön indulhatunk. Remek giliszta gyűjtő időnk van. Nem tett bele pár perc, és Kukoriék már a folyóhoz vezető kanyargós utacskán andalogtak. Kotkoda kis fedeles kosárkát vitt a karján. Jobbra-balra tekintgetett, keresgélt, szemlélődött. Kukori nem vitt semmit, gondtalanul sétált mellette. Nézd, milyen szép hanvas szeder, kiáltotta Kotkoda. Megálltak és nekiláttak lecsipegetni a bokrot. Kotkoda a kosárkáját is teliszette, azután körülnézett. A fák között már látszott a folyó. Gyere, kedves párom, itt már jó nyírkos a föld, kapirgáljunk egy kicsit. Nekiálltak kapirgálni, és valóban rengeteg gilisztát találtak. Itt is, ott is, amott is. Nem győzték kapkodni őket. Remek helyez, Kukori, mondta két giliszta között Kotkoda. Pár kaparintással összeszedjük a vacsorára valót. És milyen hosszúak! Fölséges vacsoránk lesz, örvendezett Kukori is. Giliszta hanvas szederrel. És buzgón szedegették a kosárba a tekergő gilisztákat. Egyszer csak pulykáikat látták az úton karon fogva közeledni.
1: Kedves Kukoriék, üdvözölte őket Pulykáné. Sétálgatnak.
0: Kukorikó, üdvözölte udvariasan Kukori. Kotkodács, mondta Kotkoda is. Itt aztán érdemes sétálgatni, micsoda nagyszerű hely, lépte nyomon giliszta. És valóban Kukori éppen akkor csippentett elő a földből egy tekintélyes példányt.
1: Csak rövidek, mondta Pulykáné.
0: Igen, egészen kurták, tódította Pulyka úr is. Kurtácskák! Kukori elbizonytalanodva kiejtette a csőréből a gilisztát, mire az rögtön elkezdte belefúrni magát a földbe. Már csak a farka vége látszott. Erre a farok csücsökre mutatott megvetően Pulykáné.
1: Hát giliszta ez? A sógornőm mesélte, hogy a folyón túl végtelen giliszták vannak a földben.
0: Végtelen giliszták, lehelte megilletődötten Kotkoda, azok meg milyenek?
1: Se végük, se hosszuk, végtelen.
0: Na pá, kedveseim, búcsúzott, majd Pulyka úr karján tovaringott. Kukoriék döbbenten néztek utánuk, azután kirohantak a partra. Ott hömpölygött előttük a folyó, szélesen, méltóság teljesen. Túlsó partja szépséges, zöldes, kékes, rózsaszínes ködökbe burkolva. Kukori szólalt meg először.
1: Milyen kár, hogy itt nincs híd a folyón.
0: Bizony nagy kár, sóhajtott a Kotkoda. Egy vastag ág talán elbírna bennünket, nézelődött körbe-körbe Kukori. Kotkoda a szárnyánál fogva erélyesen elvonszolta élete párját a veszélyes helyről. Hogy is ne, vastag faág, még mit nem? Vízbe esnénk róla, ott fulladnánk. Csak hogy Kukori még hazafelé is álmodozott. Pedig meg kellene próbálni. Képzeld el, egy olyan se vége, se hossza giliszta egész életünkre elég volna.
1: Verd ki a fejedből, Kukori. Ha egyszer nem lehet átjutni a folyón, hát nem lehet. Na, itthon vagyunk, én most megyek, kirakom a szedret és a gilisztát, te a

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek.
4: Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Pst! Nem mész innen! Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola...
7: Jó.

0: Ya,
1: logo sabon fön. Dinlen başka.
2: Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj!

0: Ajajajajaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke, rád emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a kék, itt a szám.

0: hallgat az udar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.
3: Ne város soha az, ki téged szívből imád, egy macska mégsem mehet egér helyett libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
4: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
0: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosi kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendég éjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden Dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken. Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Nagyon kellemes és szép napot kívánunk mindannyiuknak, hölgyeim és uraim, reméljük, hogy nagyon éhesek. Igazi ételekkel nem tudunk szolgálni, de azért mindenképpen éteri ízekkel és ételekkel mindenképpen elkápráztatnánk önöket, természetesen, hogyha velünk tartanak a következő 60 percben, hiszen már is indul a konyhafőnök ajánlata, kulináris kalandozásunk, így a rádión keresztül hétről hétre, ma is Nacsa Mónival.
5: És Sommer Gábor László Vazulla, szép napot kívánunk mindenkinek, nem mindennapi ételek, nem mindennapi hozzávalókkal, ez az, amivel szolgálni tudunk az elkövetkezendő illatokkal teli 60 percben.
4: Na hát, hogyha már nem mindennapi ételekről van szó, már maga a leves egy igazi különlegeség, bodza levest fogunk majd készíteni daragaluskával.
5: Báránycomb zöldségcsokorral.
4: És maradunk még mindig a báránynál, méghozzá báránygerincet is készítünk majd pizza sütő módjára.
5: És végül aranygaluska, kicsit másképp.
4: Hogy mi lesz benne a trükk? Természetesen ez kiderül, hogyha velünk tartanak a következő egy órában. Nem fogjuk majd elhanyagolni apróbb cseprő konyhai tippjeinket sem. Szóval a legkiváló felvételek mellett jöjjenek és ízlelgessék velünk a legkiválóbb ízeket. Hamarosan kezdünk itt a konyhafőnök ajánlatában.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Vágjuk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába, és ahogy ígértük, nem mindennapi ételeket készítünk, nem mindennapi hozzávalókból, tehát ne tessék arra gondolni, hogy egy szimpla nagymamánál vasárnap déli szokásos rántott húst készítünk krumplipürével. Már maga a leves is egy igazi különlegesség, nem sok mindannyiunk próbálhatta még ki, szerintem még mi se egyébként. Mozzaleves daragaluskával, legalább így az éterben, képzeletben azért mindenképpen az újdonság homályával hat.
2: Nézzük, hogy mi a hozzávalók sorrendje. Körülbelül, hát olyan mennyi?
1: 2 deci körülbelül.
2: 2 deci tej, 1 evőkanál vaj vagy margarin, 4 evőkanál finom kristálycukor, 6-7 deka búzadara, 1 tojás, 2 alma, 3 evőkanál citromlé, 3 deci bodzabogyólé, 2 deci szűrt almalé, 1 fahéjrúd, 1 evőkanál étkezési keményítő, a díszítéshez pedig tetszés szerint citromhéjspirál és mentalevél.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el ez a különleges bodzaleves. Először is a tejet a vajjal és 1 teáskanál cukorral felforraljuk, beleszórjuk a búzadarát és addig keverjük, amíg az edény aljától egy egész darabban elválik. Ezután levesszük a tűzhelyről, kissé kihűtjük, majd pedig beledolgozzuk a tojást. A masszából apró galuskákat szaggatunk, és a forrásban lévő vízben alacsony hőfokon körülbelül 10 perc alatt kifőzzük. Közben a negyedekre vágott almák magházát kiemeljük, húsukat vékonyan felszeleteljük, és a felforrósított citromlében rövid ideig megpároljuk őket. Hozzáadjuk a szűrt almalevet, a bodzabogyólevet, a maradék cukrot, illetve a fahérudat, majd pedig felforraljuk, belevegyítjük a 2 evőkanál vízben elkevert keményítőt, és az egészet összeforraljuk. A daragaluskákat a levesben felmelegítjük, tetszés szerint citromhéjjal és friss mentalevéllel díszíthetjük, forrón és hidegen is egyaránt kínálhatjuk.
2: Hamarosan folytatjuk immáron főétellel, mégpedig bárányszom fogunk készíteni, zöldségcsokorral, úgyhogy ne menjenek sehová, maximum különleges hozzávalókért.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.

0: Száraz bor, méghozzá fehér a legjobb, 2 evőkanál szezámmal, 2-3 evőkanál rétes liszt, 3-4 evőkanál tejszín, néhány csepp Worcester mártás, 1 evőkanál olaj, friss majoránna levelek, só, illetve durvára őrölt bors. És hogyha mindez megvan, akkor már is készíthetjük az igazi kis ínyenc báránycombunkat.
1: Nézzük, hogy hogyan készül. A báránycombot megmossuk, megtöröljük sóval, borssal bedörzsöljük, és citromlével meglocsoljuk. Tepsibe helyezzük, majd előmelegített sütőbe toljuk. 200 fokon, ez gáztűzhelynél a 3-as fokozat, körülbelül 1 órán át sütjük. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, a húst meglocsoljuk a fehérborral, mellé halmozzuk a burgonyát, és együtt további 30 percig sütjük. A zöld hüvelyű babot kevés, sós vízben 5-6 percig főzzük, a lekapargatott sárgarépát megmossuk, és a babhoz adjuk, majd további körülbelül 8 percig főzzük. A zöldségeket lecsepegtetjük, és 4 csokorba kötjük, mindegyiket körbe tekerjük bacon szelettel, és fogvályóval megtűzzük. A megtisztított gombát a burgonya közé tesszük, a hússal együtt körülbelül 15 percig sütjük, majd sóval, durvára őrölt borssal és szezámmaggal meghintjük. A megmosott citrom lehámozott héját vékony csíkokra metéljük, és a sültre szórjuk. A húst és a gombás burgonyát előmelegített tára helyezzük, és lefedve melegen tartjuk. A pecsenyelevet 4 deci forró vízzel felöntjük, majd a tejszínben elkevert liszttel besűrítjük. Sóval, őrölt borssal és néhány csepp Worcester mártással ízesítjük, a békenös zöldségcsokrokat kevés forró olajon átpirítjuk, a hús mellé helyezzük és majorannával megszórjuk. A mártást külön kínálhatjuk.
0: És miután Móni elkészítette ezt a fenséges ételt, még egy kicsit megszadiznánk azzal, hogy a következő ételt én azt vállalom, hogy elkészítem, mert hasonlóképpen nem egyszerű egyébként, de cserébe azért Móni elmegy vásárolni, méghozzá azért, hogy én el tudjam készíteni a bárengerincet pizzasütő módjára.
1: Kell hozzá egy csontos báránygerinc, ez úgy durván 2 kiló. 1 citrom, 10 deka füstölt szalonna, 6-8 gereszt fokhagyma, 1-1 kávéskanál bazsalikom és oregano, 1 deci olaj, 2 közepes fej hagyma, 1/4 cseresznye paprika, 2 doboz hámozott paradicsom, 1,5 kiló burgonya, 3 deci tej, 2 evőkanál vaj vagy margarin, 16 kimagozott olívabogyó, néhány szál petrezselyem, só, bors.
0: A húst először is megtisztítjuk a fagyútól, illetve a hártyától, jó alaposan bedörzsöljük a citrommal, és fél órát pihentetni hagyjuk. Közben a szalonnát vékonyan felszeleteljük, a felét és a megtisztított fokhagymát pedig vékony csíkokra vágjuk. A sütőt közben elő lehet melegíteni 250 fokra. A húst leöblítjük a csonttal párhuzamosan, azaz a rostokra merőlegesen, sűrűn megtűzdeljük a szalonna csíkokkal és a fokhagymával, bedörzsöljük sóval, borssal, bazsalikommal, illetve a szurokfűvel. Egy mélyebb tepsibe tesszük, betakarjuk a maradék szalonna szeletekkel, és bőven meglocsoljuk az olajjal. Forró sütőben 10 percig erős tűzön pirítjuk, majd pedig mérsékeljük a tüzet 180 fokra. Mellé dobjuk a felkarikázott hagymákat, illetve a cseresznye paprikát, aláöntünk egy kevés vizet, és saját levével gyakorta locsolgatva puhára pirosra sütjük. Ez egy jó 2 órát vesz majd igénybe. Másfél óra elteltével levehetjük a szalonna takarót, hogy a hús maga is megpirulhasson. Hogyha pedig ez megvan, akkor a húst deszkára emeljük, és 10 percig pihentetjük. Közben zsírtalanítjuk a pecsenyelét, áttesszük egy lábaskába, hozzáadjuk a paradicsomot, és erős tűzön sűrűre beforraljuk, és utána sózzuk, illetve utána borsozzuk. Miközben a húsunk pirult, meghámozzuk és sós vízben megfőzzük a burgonyát, leszűrjük, megtörjük, habosra keverjük a felforrósított tejjel, illetve vajjal, és csillagcsőrös habzsákba szedjük, éleskéssel kivágjuk a húst a gerinc csontból, felszeleteljük, visszarendezzük a csontra, és előmelegített tárra emeljük. Körészedjük a sűrű paradicsommártást és az olívabogyókkal, és a paradicsom püréből kanyarított girland rózsákkal, valamint a petrezselyemmel díszítve azonnal tálalhatjuk.
1: Folytatjuk hamarosan Gombóc Artúr ajánlásával, desszertet fogunk készíteni, aranygaluskát kicsit másként.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Már is folytatjuk a konyhafőnök ajánlatát, most már megérkeztünk egy desszert tippünkhöz. Kérem szépen, aranygaluskát készítünk, de hát természetesen, mivel ma nem mindennapi alapanyagokból készítünk, nem mindennapi ételeket, az aranygaluska is egy kicsit másképp fog elkészülni. Amire mindenképpen szükségünk van, a tésztát illetően 30 deka liszt, 2,5-3 deci tej, 2 deka élesztő, egy tojássárgája, 5 deka margarin, illetve egy csipetnyi só, az aranygaluska tetejére pedig 10 deka daráldió, 15 deka margarin, illetve 10 deka cukor szükségeltetik.
3: Egy deci langyos tejben feloldjuk az élesztőt és felfuttatjuk, ezután összedolgozzuk a lisztet, a tojássárgát a sóval és annyi langyos tejjel, hogy lágy, de nem híg tésztát kapjunk. Végül beledagasztjuk a margarint, és a cipóvá formált tésztát belisztezett tálba tesszük. A tetejét is meglisztezzük, majd tiszta ruhával letakarva duplájára keresztjük. Közben a daráldiót összekeverjük a porcukorral, kevés felolvasztott margarinnal, kikenünk egy tepsit. Lisztezett deszkán újnyi vastagra kinyújtjuk a tésztát, ami már kétszeresére dagadt, és egy kisméretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A pogácsákat egymás mellé a tepsibe rakjuk, majd ha megtelt az edény, diós cukrot szórunk rá, és meglocsoljuk az olvasztott margarinnal. Ezután rátesszük a következő réteg kiszaggatott tésztát az első tetejére, újra rászórjuk a diós cukrot, és meglocsoljuk margarinnal. Addig rakosgatjuk a tepsibe a tésztát, amíg el nem fogy. A tetejére olvasztott margarin kerül, a tepsit hideg sütőbe toljuk, csak ezután gyújtjuk be a lángot. Közepes hőfokon 35-40 percig sütjük, borsodóval kínálhatjuk.
2: Hamarosan folytatjuk majd akkor a konyhafőnök ajánlatát konyhai tippekkel, hogy mire érdemes odafigyelni. Hamarosan visszajövünk, úgyhogy önök sem menjenek sehova.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Don't

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, ahol hétről hétre mindenféle konyhában, illetve konyha körül használatos jó tanáccsal tudjuk ellátni önöket. Ez a mai napon sincs másképp, jó tudni, hogy mielőtt habcsókhoz a tojás fehérjét a cukorral kemény habbá vernénk, hogyha hozzáteszünk egy csipetnyi sütőport, akkor a sütemény különösen laza és magas lesz tőle.
2: Mikor jó a sütőpor? Tegyünk belőle késhegynyit hideg vízbe, ha kis buborékok jönnek fel a tetejére, használható, ha viszont erősen pezseg, inkább dobjuk ki.
1: Szúrjunk narancsba szegfűszeget és tegyük őket egy tányérra, csodálatos illatú lesz tőle a lakás.
2: Ha a távoli rokonnak vagy ismerősnek szeretnél törékeny ajándékot küldeni, tegyünk bele pattogatott kukoricát, ugyanúgy véd, mint a hungarösszel, és vicces is.
1: A makacs tea lerakódás eltűnik a csészéből, illetve a kancsóból, hogyha sót teszünk bele, és utána kezdjük el súrolni.
2: Egy pohár forralt bor 170 kalóriát tartalmaz. Sokkal kalóriaszegényebb és ugyanolyan finom, egy csésze meleg teába tegyünk 3 evőkanálnyi vörösbort és édesítőszert. Csak 29 kalória lesz.
1: Lényegesen lassabban ég el a gyertya, hogyha az első használat előtti néhány órára betesszük a fagyasztóba.
2: A tejszínt dúsíthatjuk felerész keményre vert tojásfehérjével, így evőkanálnyi tejszínbe csak 22 kalória található.
1: A brokkoli rózsái hamarabb puhulnak meg, mint a száran, ezért főzés előtt vágjuk be a szárait hosszában, és akkor az is egy időben fog megpuhulni vele.
2: A sonka levágott zsíros szélét tegyük félre a hűtőben, és apróra vágva használjuk fel például sült krumpli készítéséhez.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Újra csak végéhez érkeztünk a mai éteri ízeinkben való kalandozásunknak, viszont jövő hétre újabb ötletekkel állunk elő, hogy pontosan mik is ezek, ezt természetesen nem áruljuk el előre, tartsanak velünk egy hét múlva, és akkor mindenki fog derülni.
1: Addig is éljenek és egyenek jókat, tudják az ízekkel teli 60 percet Sommer Gábor László Vazul,
0: illetve Nacsa Móni hozzá el önöknek hétről hétre, tartjuk ezt a jó szakásunkat jövő héten is, szóval akkor is hallgassanak és válasszanak bennünket, a nap további részéhez pedig minden jót kívánunk, viszont hallásra.
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA Intézet nyári országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: lányok, angyalok.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby rádió.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a Nemzetbiztonsági Védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia. Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
6: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
7: Jaj!
6: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ismét a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásai sorakoztak fel, hogy kitöltsék az elkövetkezendő két órát, ugyanis ez itt már a duplájú ötödik adása, melyben sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofonnál Csák Attila. Az imént hallott Bruce Channel 1961. novemberében adta ki debütáló kislemezének egyik legsikeresebb művét, a Hey Baby című dalt, amelyet Margaret Kabbal közösen írt. A szám 1962. márciusától 3 héten át állt a Billboard Hot 100 lista élén, és a sláger második helyig jutott az Egyesült Királyságban is. Elterjedésének alapjai a könnyed hódítás, az ikonikus szájharmonika és a flörtölés szíved dobogtató élménye volt. A dal az 1960-as évek rock-pop zenéjének egyik meghatározó, szívhez szóló motivumává vált, mai napig generációk számára maradt a fiatal szerelem érzelmes szimbóluma. DJ Ötzi 2000 nyarán dolgozta fel a klasszikus dalt dance-pop verzióban, modern dobritmusok, erőteljes basszus és pörgős refrén tette igazán klubbaráttá. A sláger hatalmas sikert aratott. Az Egyesült Királyságban, Írországban és Ausztráliában is a slágerlista első helyezéséig jutott, több európai országban is toplistás lett. DJ Ötzi ezzel a feldolgozással teljes mértékben bizonyította, hogy egy 60-as évekbeli dallam modern táncparketten is új életre kelhet, és egy új közönség szívébe férkőzhet. Ez a stílusváltó feldolgozás tökéletes példája, hogyan újulhat meg egy klasszikus rock'n'roll sláger dance-pop energiában is. Jöjjön tehát akkor a 2000-es évek egyetemi buliainak és egyéb partiainak elengedhetetlen kelléke itt a duplájóban. Ugye most is együtt töltjük az elkövetkezendő két órát. Okay.

Egy igazán kemény és ritkán hallható felvétel csendült most fel itt a duplájú műsorán. A Green Jelly amerikai humoros rockzenekar 1992-ben adtak ki a The Little Pigs című dalát, amely a három klasszikus kismalac meséjének szokatlan, felnőtteknek szóló változatát meséli el hangos, pörgős gitárhangzással és szándékosan eltúlzott beszélgetős énekléssel. A történet eredetileg egy angol népmese, amelyben három malac különféle anyagokból épít házat, de végül csak a legszorgalmasabb tudja megvédeni magát a farkas fújásától, ezt dolgozza fel a dalmai karakterekkel és ironikus hangvétellel. A felvétel eleinte egy kevésbé ismert kiadványon jelent meg, de amikor az MTV sugározni kezdte a gyurma animációs videóklipjét, az hatalmas népszerűséget hozott, ekkor indult be igazán a nemzetközi siker is. Ennek hatására a számot 1993-ban újra kiadták, és így már a Billboard Hot 100 listán is a 17. helyig jutott, emellett több európai országban is sláger lett. Három kismalac története itthon sem maradt feldolgozatlan. 1998-ban a Magyar Kerozin zenekar robbant be Kismalac című dalával, amely egyértelműen a Green Jelly féle Three Little Pigs nyomdokain halad, hazai ízekkel, technopunk stílusban tálalva. Az ezredfordulóhoz közeledve, a techno világ korában az együttes alapítói két teljesen különböző zenei világból érkeztek, és ezeket ötvözték torzított gitárok és érces ének keveredett elektronikus alapokkal. Eredetileg Overdrive néven indultak, ami a túlvezérlésre és a hangzásukra is utalt, végül azonban a kismalac sikerével egy időben felvették a Kerozin nevet. A dalt egy klubfellépés inspirálta, ahol a kismalac engedbe felkiáltással hergelték a közönséget, a reakció olyan erős volt, hogy másnap már stúdióba is vonultak. 1998 novemberében megjelent a bemutatkozó albumok szintén Kismalac címmel, amelyhez az első videóklipjük is elkészült. A zenekar így gyorsan ismerté vált a hazai klub életben, és a Kismalac sokak számára máig egyet jelent a 90-es évek végi pörgős bulizós korszak hangulatával. Ez a stílusváltó és lokalizációs feldolgozás remekül mutatja, hogyan élesíthető a humoros rock darab magyar nyelven, miközben a zenei geng ereje változatlan marad. Jöjjön tehát akkor most a magyar változat, talán kevésbé megszokott zenei alapokra helyezve, hajazva az eredetire, most itt a duplájó műsorán.

0: Ez volt a Queen és a Radio Gaga itt a duplájóban, ahol a slágerek duplán élnek tovább. A dal 1984. januárjában jelent meg a The Works albumon. Roger Taylor által írt szerzemény egyszerre nosztalgikus tisztelgés a rádió aranykora előtt és figyelmeztetés a televízió, majd az újabb médiumok térnyerésére. A szöveg a rádió közösségteremtő erejét ünnepli, és arra hívja fel a figyelmet, hogy az élő rádiózás emberi varázsa ne vesszen el a modern technológiák mellett. A dal világszerte nagy siker lett. Többek között Belgiumban, Finnországban, Írországban és Olaszországban listavezető, az Egyesült Királyságban a második, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100-en a 16. helyig jutott. A Queen 1986. július 27-én a Budapesti Népstadionban adott legendás koncertet. Ez volt az első alkalom, hogy egy nyugati stadion rock zenekar felléphetett a vasfüggöny mögött. A Radio Gaga közben felemelt tapsoló kezek látványa máig emlékezetes, de az este igazi csúcspontja akkor jött el, amikor Freddie Mercury a színpad elejére sétált, és a tenyeréből olvasva kezdte el énekelni a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. A közönség extázisba énekelte vele együtt, Perry pedig vezénylésével irányította a tízezres tömeg előadását. Ma este elsőként
1: this is a very special song from Queen to you.
0: Ez egy nagyon különleges dal Queen-től nektek.

gesztus hátterében egy kedves történet áll. A koncert előtti napon magyar újságírók segítettek megtanulni a dalszövegét Mercury-nak, aki többekkel is gyakorolta, hogy biztosra menjen.

0: megint.
1: Ez a pillanat nem csak zenei élmény volt, hanem a két világ közötti kulturális híd jelképe, amelyet a rajongók a mai napig meghatódva

tésznek fel. 1998-ban a Queen Dance Tracks projekt keretén belül DJ Bobo közreműködésével született meg a Radio Gaga Dance változata. Az eredeti vokálokat elektronikus tánczenei ütemekkel, erőteljes basszussal és ismételt refrén részletekkel ötvözték, így a dal a klubokban és a diszkókban is új életre kelt. A feldolgozás Európában több országban is listára került, miközben megőrizte az eredeti verzió rádiós nosztalgiáját, de a 90-es évek dance hangzásában tálalva. Ez a stílusváltó feldolgozás jól érzékelteti, miként lehet egy rockikor rádiós himnuszát klubbarát dance színekbe öltöztetni. Szóljon tehát akkor most újra a Radio Gaga, de most már DJ Bobo előadásában itt a duplájú misorán, ahol csak is a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait játsszuk hétről hétre.

0: Két előadó.
1: Mert jaj, cica eszem azt a csöp.
0: Egytól.
2: Nélküled még a mennyország is vár.
0: Ez a duplán jó.

0: Ez itt továbbra is a duplájú, ahol a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásai pörögnek hétről hétre két órában. Az imént hallott Tina Turner 1985. júliusában adta ki a We Don't Need Another Hero című dalt, a Mad Max, az Igazságcsarnokán innen és túl című film hivatalos betétalakét. A Terry Britton és Graham Lyle által írt szerzemény egy olyan jövőbeli összeomlott világban játszódó történethez kapcsolódik, ahol az emberek egy zárt, törvényekkel alig szabályozott városban próbálnak túlélni, és sokan vakon követnek erőszakos, önző vezetőket. A dal üzenete ebben a közegben a hamis ideálok elutasítására, az igazi, bölcs és együttérző vezetés fontosságára figyelmeztet, miközben erőcsugárzóan vallja, nincs szükség másik hősre. A dal világszerte hatalmas siker lett, Ausztráliában, Kanadában, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Svájcban a slágerlisták élére került, az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-on a második, az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott. A felvétele mellett Golden Globe és Grammy jelölést is kapott, ami ugyan nem hozott díjat, de jelentős szakmai elismerésnek számított. 1992-ben Szulák Andrea a Ne légy bálvány címmel készített magyar nyelvű változatot a dalból. A felvétel a Magneoton kiadó Filmslágerek magyarul című válogatásának egyik darabja volt, amely a 90-es évek elején nagy divatot követett, amikor is külföldi filmzenéket magyar előadók tolmácsoltak anyanyelvükön. A dal magyar szövegét 60 Jemese írta, aki a sorozat legtöbb adaptációját jegyezte. Az album a korabeli sikerfilmek emlékezetes betétdalait gyűjtötte egybe hazai sztárok előadásában. Ez a lokalizációs feldolgozás példája annak, hogyan ültethető át egy filmzenei politikai üzenet magyar nyelvre új kontextusba helyezve. Jöjjön tehát akkor a Filmslágerek magyarul című válogatás album sorozatról egy újabb dal most Szulák Andrea jóvoltából, ez a Ne légy bálvány itt a duplájú műsorán.
1: Ne

Egy igazán érzelmes dolog tusai csendültek fel az elmúlt percekben itt a Duplá Jó műsorán, ahol a slágerek duplán is tovább élnek. Ez volt az Air Supply és az All Out of Love. A ballada 1980 februárjában jelent meg a Lost in Love albumról. Szerelmi hiány kínzó fájdalmát a lágy hangszerelés és harmonikus énekhangok teszik monumentálissá. A dal óriási népszerűségre tett szert. Az Egyesült Államok Billboard 600 listáján a második helyig jutott, Ausztráliában, Kanadában és Franciaországban is top listás sláger volt, az Egyesült Királyságban a 11., még a VH1 amerikai kulturális és zenei csatorna 2003-as listáján a 100 legnagyobb szerelmes dal között is szerepelt. 1999-ben a The Foundation Eurodance formáció Natalie Rossi énekével készítette el az All Out of Love feldolgozását. A klasszikus szerelmi balladát elektronikusan fűszerezett ritmussal és modern pop hangzással újraértelmezték, így klubbarát dallá emelve. A feldolgozás érdekessége, hogy dallamvilágában és az éneklési stílusban felfedezhetők a keresztény gospelre jellemző felemelő hangulatú megoldások is, amelyek plusz érzelmi töltetet adtak a dalnak. Az európai slágerlistákon is megjelent, az Eurochart Top 100-be került, az Egyesült Királyságban is top listára jutott, és népszerűségre tett szert a diszkó és rádió közönség körében is. Ez a stílus váltó feldolgozás remek példa arra, hogyan válhat egy mainstream pop ballada egyházi himnosszá. Jöjjön tehát akkor most egy igazán érzelmes dal pörgősebb kontextusban itt a Duplá Jó műsorán.

Ez volt a Rolling Stones 1969-ből és a Hunky Tap Woman itt a duplájó műsorán, ahol a slágerek tovább élnek. Az iménti dal a vidéki mulatók hangulatát és a country rock elemeit hozza el a rock zenébe. A Hunky Tank eredetileg az amerikai vidéki kocsmákat, tásztermekkel egybekötött szórakozó helyeket jelölte, ahol élő zene szólt, főleg country és blues, és ahol az ital, a tánc és a laza erkölcsű életmód összefonódott. A dal egy férfi kalandjait meséli el, aki vidéki kocsmákban és városi bárokban ismerkedik meg különféle nőkkel, mindezt a Rolling Stones jellegzetes, kisénnyels humorával. A felvétel a Billboard lista élére került, és több országban is toplistás sláger lett. Az Easy Labor ezt a klasszikust dolgozta fel 1986-ba, amely a No Man's Woman című lemezükön jelent meg. A feldolgozás különlegessége, hogy a zenekar a Veresegyházi asszonykórussal közösen adta elő a dalt, amelynek videóklipje hamarosan széles körbe ismerté vált. A szöveg a Stones eredetiének magyar fordítása volt, ugyanakkor az Easy Labor jellegzetes hangszerelése és a női kórus erőteljes közreműködése egészen új szint adott a dalnak. A produkció nem csak a lemez egyik legemlékezetesebb felvétele lett, hanem idővel a zenekar legismertebb száma is. Az együttes 1986-ban alakult Budapesten Janicsák István és Orosz László vezetésével. Ugyanebben az évben megnyerték az Interpop Fesztivál fődíját Faképnél történő hagyás című dalukkal, majd a Budapesti Népstadionban a Queen előzenekaraként is felléphettek. A Veresegyházi asszonykórus több koncertjükön is részt vett, és az együttműködés az Easy Labor védjegyévé vált. Bár az együttes 1994-ben feloszlott, a Hunky Tank Woman feldolgozás máig az egyik legtöbbet játszott és legemlékezetesebb daluknak számít. Janicsák István azóta gyáli újságíróként és költőként is újat tudott mutatni, Orosz László pedig tehetséges festőművészként önálló kiállításon mutatkozott be, illetve gyál kulturális életét szolgálja technikai tudásával az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Most azonban hozzuk vissza a nagy sikerű zenei múltat ide a jelenbe, jöjjön tehát akkor magyarul a Hunky Tank Woman, majd ezt követően is érdemes lesz velünk tartani, hiszen a hírek után egy olyan duettel folytatjuk a 70-es évekből, melynek tagjai Ann Orson és Gach de Blanche, így első hallásra nem biztos, hogy sokat mondanak, azonban majd, ha felcsendülnek az első taktusok. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mindenek előtt hírek és egyéb információk, addig pedig az Easy Labor itt a duplájóban. Gyere!

0: nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Dupláljó! Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakcióközösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

A jó zenék társaságában csak úgy rohan az idő, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy már a duplájó műsorának második órájába léptünk, melyet Elton John és Kiki Dee 1976 júliusában kiadott duettjével kezdtünk. Ez volt a Don't Go Breaking My Heart, amely letisztult popfunk stílusában ünnepelte a boldogságot, a számvalóságos világsikert aratott. Mind az Egyesült Államok Billboard 600, mind az Egyesült Királyság slágerlistájának élére került, 4, illetve 6 héten át tartva magát a csúcson. A dalt Elton John és állandó szerzőtársa Bernie Taupin írta, de a 70-es évek nagy divatjának megfelelően sok művészhez hasonlóan viccből álnéven Unearthed és Garde Blanche néven tüntették fel magukat, mintha más szerzők lennének. Erre próbáltam már utalni az első óra végén is. A dal hangzása a Motown-szól világát idézi, ami az 1960-as évek Amerikájában alakult ki. Lendületes, táncolható ritmus, erőteljes basszus és színes vokálok jellemzik. A vidám, játékos duett pedig 1976-ban az év legemlékezetesebb szerelmes dala lett. 1994-ben Elton John újra keverte a dalt a világhíró drag queen előadó RuPaul közreműködésével, hozzáadva elektronikus táncos ritmust és új lendületet. Ez a verzió nem csak a Brit Dance listán volt sikeres, de az USA-ban a Billboard Dance Club Songs listán a harmadik, az Egyesült Királyságban pedig a hetedik helyig jutott. A drag kultúrában férfi előadók női szerepben, látványos sminkben és ruhákban lépnek színpadra, szórakoztató sókat adva, és ez a műfaj már a világszerte ismerté vált. RuPaul ennek a mozgalomnak az egyik legismertebb alakja, aki a saját közönségének felszabadító üzenetet is közvetít, önazonosság, önkifejezés és szabadság. Így ez a feldolgozás nem csak egy játékos popduett volt, hanem az LMBTQ közönség számára szimbolikus jelentőséget is kapott, az elfogadás és az öröm ünnepévé vált. Ez a stílusváltó és újraértelmező feldolgozás példázza, hogyan várhat egy pophimnusz társadalmi támogatássá. Jöjjön tehát akkor most egy pörgősebb változatban újra Elton John itt a duplájó műsorán, és ez most itt újra Don't Go Breaking My Heart, a mikrofon mögött továbbra is Csák Attila, remélem, hogy ezt az órát is együtt töltjük.

Egy igazi kuriózum csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, amely nem nagyon szokott elhangozni a magyar rádiók zenei kínálatában. A dalt eredetileg Robert Hazard írta és rögzítette 1979-ben. Ez volt a Girls Just Wanna Have Fun. Az ő változata egy férfi szemszögéből szólt. Kissé ironikusan arról énekelt, hogy a lányok csak bulizni akarnak, és nem törődnek a komolyabb dolgokkal. Ez a demo felvétel hivatalosan nem is jelent meg, inkább csak a klubokban és az underground közegben terjedt, így szélesebb közönséghez nem jutott el. 1983-ban Cyndi Lauper teljesen új értelmet adott a dalnak. Női szemszögből színes, vidám és erőteljes előadásban arról szólt, hogy a lányoknak joguk van jól érezni magukat és szabadon dönteni az életükről. Az ő verziója óriási sláger lett 1984-ben, a Billboard 600 második helyéig jutott. Ausztráliában pedig listavezető lett. A dal világszerte több toplistán is az élbolyba került. A dal üzenete hamar túlmutatott a popsláger kategóriáján. A nők önállóságát, szabadságát és önkifejezési jogát ünnepelte. Emiatt vált az LMBTQ közösség egyik himnuszává is, hiszen sokak számára a szöveg arról szólt, hogy mindenkinek joga van önmaga lenni és úgy élni, ahogyan szeretne. Ez a stílusváltó feldolgozás bemutatja, hogyan alakulhat egy lázadó ötlet globális pop himnusszá. Jöjjön tehát akkor most a mindenki számára egészen biztosan ismert változat itt a Duplájó műsorán, ő nem más, mint Cyndi Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun.

Ez volt a Queen Bee alternatív rock balladája, most múlik pontosan a Kilégzés című albumokról 2005-ből itt a Duplájó műsorán, ahol a slágerek továbbra is duplán szólnak. A lírai gitáralapú hangszerelés és Kis Tibi jellegzetes énekstílusa a pillanat törékenységét és az elengedés témáját dolgozza fel. A dalnak számtalan értelmezése született az elmúlt években, de maga a szerző többször elmondta, hogy eredetileg egy narkos szerelem emlékét őrizte meg vele. A befogadás különleges volt. A Csíkzenekar népzenei feldolgozása országos slágerré tette, és mára a falusi táncházak repertoáriának is része. Kis Tibor hozzátette, hogy amikor írta, nem gondolta, hogy ekkora siker lesz, de a dal működött és működik azóta is. A Csíkzenekar népzenei motívumokkal ötvözte a feldolgozást, amelynek hatására valódi népfesztivál himnusszá vált, mára a Csíkzenekar legismertebb előadásai közé tartozik, és a zenekar nélkülözhetetlen darabja lett. A feldolgozás új kulturális dimenzióba emelte a dalt, a Queen Bee többször is elismerően posztolt róla, és dokumentumfilm is készült a történetről. És bár sokak számára a dal szívszorító lírája a mulandóságról szól, akad olyan értelmezés is, amely szerint a kezdősorok most múlik pontosan engedem hadd menjen, humoros túlzással akár a kínzó bélgázok megszabadulására is utalhatnak. Hallgassuk csak! Most múlik.

I Got You Babe, Cher és Sonny Bono közös duettje szólt az elmúlt percekben 1965 nyaráról, a Look At Us albumról itt a duplájó műsorán, ahol a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait szedtük össze. A dal az Egyesült Államokban több héten átvezette a Billboard sláger listáját, és Angliában, valamint Kanadában is az első helyre került. Könnyed vidám hangzásával és a fiatal szerelem optimizmusát kifejező szövegével az év egyik legnagyobb sláger lett, és azóta is a korszak egyik meghatározó szerelmes dalaként tartják számon. 20 évvel később, 1985-ben az angol UB40 együttes Chris Behind közreműködésével dolgozta fel a dalt. Ez a regipop hangzású változat szintén hatalmas sikert aratott. Angliában a slágerlista első helyére jutott, és az Egyesült Államokban is jelentős sikert ért el. A jamaikai hangzásvilág új szint adott az eredeti szerelmes üzenetnek, amely így egyszerre maradt ismerős és mégis friss a 80-as évek közönsége számára. Ez a stílusváltó feldolgozás bemutatja, hogyan ötvözhető egy 60-as évekbeli popdal a reggae könnyed stílusával. Jöjjön tehát akkor most új köntösbe az I Got You Babe itt a duplájó műsorán a UB40-jóval.

0: világjó.
1: Engedem, hadd menjen.
0: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

Egy újabb igazi nagy szerelmes duett Chris Norman és Zig Quattro jó voltából, ez volt a Stablin Inn itt a Duplán jó műsorán, ahol a slágerek Duplán élnek továbbra is. 1978. szeptemberében vették fel a dalt, amely eredetileg külön kis lemezként jelent meg, majd később Suzy Quattro If You Knew Suzy című albumán is szerepelt. A dal az Egyesült Államokban óriási siker volt, és a Billboard 600 listáján a 4. helyig jutott. Ez volt Suzy Quattro egyetlen amerikai top 40-es dala. Az Egyesült Királyságban is ismertségre tett szert, de ott csak a 40. hely környékéig jutott el, Észak-Amerikában és Ausztráliában viszont nagy népszerűségnek örvendett. A szám lágy rockzene és a romantikus hangvétel jegyében fogalmazta meg a váratlan vonzalom és az első szerelem izgalmát, amely mindkét előadó szenvedélyes együttműködésén keresztül vált érzéki élményé a hallgatók számára. Az ausztrál DJ és producer Cyril 2023-ban készített egy modern remixet a Stumbling Inn-ből, amely house és dance elemekkel frissítette fel az eredeti dalt. A változat nagy népszerűségre tett szert, különösen a TikTokon, majd bejutott a nemzetközi slágerlisták élmezőnyébe is. A modern elektronikus köntös új értelmezést adott az 1978-as klasszikusnak, megmutatva, hogy egy érzékeny szerelmes dal több évtized után is működhet, ha friss stílusra hangolják. Ez a stílusváltó feldolgozás mutatja, hogyan hozhat új lendületet egy klasszikus rockballad a modern pop elemekkel. És most akkor íme egy újabb bizonyíték arra, hogy miként érhet tovább egy 70-es évekbeli slágert napjainkban, többek között itt a Duplán jó műsorán is.

Grease című zenés filmmel és annak egyik betétdalával már a duplájú egyik korábbi adásában találkozhattatok, azonban nem csak a Summer Nights volt az egyetlen, ami kiemelkedett, hanem Olivia Newton-John 1978-ban bemutatott filmbetét dala, a Hopelessly Devoted to You is. A dal az Egyesült Államokban a legnépszerűbb slágerek közé került, és a Billboard Hot 100 listáján a harmadik helyig jutott, míg az Egyesült Királyságban az ötödik helyig ért fel. A szöveg a viszonzatlan, reménytelen odaadást jeleníti meg a filmben Sandy karakterének alázatos, mégis mély érzelmeit fogalmazza meg. A dal könyvfakasztó őszinteségével generációk számára vált maradandóvá, és ma is az egyik legismertebb filmzenei szerzeményként él a köztudatban. 2012-ben Mahó Andrea Honnan ez a hűség hozzá címmel magyar szöveget írt a dalhoz. A lírai előadásban a teljes odaadás és a viszonzatlan érzelmek drámája szólalt meg, amely az eredeti filmzenei ballada hangulatát idézi magyar nyelven. Mahó Andrea a Jászai Mari díjas, Emerton és Artisius díjas színművésznő és énekesnő, aki pályája során a Győri Nemzeti Színház, a Budapesti Operett Színház és a Madách Színház színpadán is számos főszerepben bizonyította tehetségét. Különösen emlékezetes alkotása volt Christine szerepe Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című musicaljében, amely országos ismertséget hozott számára. Hangját és előadásmódját világhírű zenészek és művészek, köztük Sir Andrew Lloyd Webber és José Cura is elismeréssel méltatták. 2020-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki, és megszületett első gyermeke Anna Róza. Mielőtt azonban dalra fakadna, itt nálunk is a csodálatos hangú énekesnő, engedjétek meg, hogy előtte gyorsan megköszönjem mindenkinek az elmúlt két órában tett kitartó figyelmét. Remélem a jövő héten is találkozunk ugyanitt ugyanekkor, és együtt fedezünk fel újabb nagy slágereket feldolgozásaikkal együtt. Addig is tartsatok továbbra is velünk, és vigyázzatok magatokra. Az elmúlt két óra műsorvezetője Csák Attila búcsúzik tőletek a jövő heti viszont hallásig. Sziasztok!

0: Ez volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Rendezheti tartozásait Budapest. Magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközinek figyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
3: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
1: Hobbi Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Rádió.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 11-én köszöntjük Brigitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A kelta eredetű név jelentése erős, valamint erényes. A Brigitta név energikus, ambíciózus, de olykor túlságosan is erős akaratú és független személyiség kialakulását támogatja. Találékonysága sok téren megmutatkozik, főleg gyakorlati kérdésekben. Igyekszik minél több feladatot elvállalni, de gyakran előfordulhat, hogy vállalásainak nem tesz eleget, mivel érdeklődésének iránya igen gyorsan változik. Becézése Brigi, Brigike, Gitta, Gittácska és Brigi. Jeles viselői a névnek Erdőhegyi Brigitta, énekesnő, Kocsis Brigitta, Playmate, valamint ön, kedves Brigitta. Ezen a napon köszöntjük még Gitta, Brigit, Bruno, Celina, Cettina, Csák, Galina, Germán, Hont, Lajos, Mária, Pintyőke, Platina, Szelina, Szendike, Sándor, Tasziló, Tódor, Zelina, Zina, valamint Zinaida nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek. 1492-vel kezdünk. Október 11-én Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva szárazföldet vett észre, amelyről azt hitte, hogy Japán. Valójában a Bahamák partjait látta. Ugorjunk most a 19. század végére. 1884. október 11-én megszületett Eleanor Roosevelt, a világ First Lady-e, aki Franklin Delano Roosevelt második világháborús amerikai elnök felesége volt. Mindössze 3 évet lépünk előre, 1887. október 11-én A. Miles feltalálta a liftet. Folytassuk 1922-vel. Október 11-én az FBI felvette különleges nyomozónak Alaska Davidsont, az első nőt ilyen munkakörben. Ugorjunk 1948-ra, október 11-én megszületett Kepes András újságíró. És most folytassuk 1960-nal. Október 11-én Aretha Franklin életében először lépett színpadra a New Yorki Village Vanguardban. Blues és pop standardokat énekelt. 3 évet lépünk előre ismét. 1963. október 11-én a Párizs környéki Milaya Foréban 74 éves korában meghalt Jean Cousteau, francia író, filmrendező, zeneszerző és grafikus. Fémjei a költővére, a szép és a szörnyetek és az Orpheus. Folytassuk 1971-jel. Október 11-én Panama az Amerikai Egyesült Államoktól hivatalosan kérte a csatornaövezet visszaadását. Megint csak egy évet lépünk előre, 1972. október 11-én megszületett Óvári Eszter, többszörös magyar bajnok tornásznő, az atlantai olimpián 9. helyezést szerzett válogatott tagja. Folytassuk 1980-nal, október 11-én Leonid Popov és Valerij Jumin, szovjet űrhajósok világrekordot állítottak fel, 184 napot töltöttek az űrben. És végezetül 1987. október 11-én megsütötték a világ legnagyobb pizzáját, amely 94.248 szeletből állt. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Robi Radio.
1: Üzenet Izsaiás próféta könyve 11-es fejezetéből.
2: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 11-e, évközi 28. vasárnap. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. Evangélium Szent Máté könyvéből, 22. fejezet 1-től a 14. versig. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mindezzel mit sem törődve, szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra robbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, a városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Elmélkedés. Különös lakodalom. A mai evangélium egy esküvői meghívás története, amely szokatlan és meglepő. Egy király mennyegzőt rendez a fiának, de a meghívottak igencsak udvariatlanul viselkednek, nem fogadják el a meghívást az ünnepi alkalomra. A szokatlan válasz szokatlan cselekedetre készteti a királyt, aki másokat hív meg, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalom közben újabb szokatlan esemény is történik, egy vendéget elég durván kitessékelnek, mert nincs rajta alkalomhoz illő ruha. Mit tanít nekünk ez a különös lakodalom? Az esküvői meghívás képe Jézus idején közismert volt. Egy mennyegző nem csak egy szűk családi esemény volt, hanem közösségi ünnep is egyben, a kapcsolatfelvétel, az új szövetségek és a vendégszeretet szintere. Ez a kezdés azt jelképezi, hogy Isten meghív minket a vele való életközösségre és az üdvösségre, tehát arra, hogy éljünk vele földi életünk során és az örök életben is. Meglepő, hogy a meghívottak mennyire közönösen, udvariatlanul, sőt, ellenségesen viselkednek. Van, aki egyszerűen nem törődik a meghívással, mást jobban érdekel a földje, az üzlete. Ismét mások egyenesen erőszakosak. Ez a mozzanat arra emlékeztet minket, hogy bizony a mi számunkra is sokszor másodlagossá válik Isten hívása, mert fontosabb a saját dolgaink intézése, a saját álmaink megvalósítása. Az elutasítás nem feltétlenül nyílt lázadás, hanem sokszor néma közöny, ami talán még veszélyesebb, mint a nyílt szembefordulás. A történet folytatásában a király nem adja fel. Megtölti a termet olyanokkal, akiket az utakról gyűjtöttek össze, akik talán nem is számítottak meghívásra. Jézus örömhíre ilyen. Senki sincs kizárva. Isten országa nem a kiváltságosoké, nem a jó embereké, hanem mindenkié. Ezt üzeni nekünk, hogy a templomaink ajtaja és a szívünk ajtaja legyen mindig nyitott. Az egyház legyen olyan közösség, amelyben mindenki otthonra talál. A történetnek itt még nincs vége. A különös lakodalomban váratlan esemény történik. Egy vendéget aki talán azt sem tudja, hogyan került ide, kizárnak, mert nem visel mennyegzős ruhát. Ez szigorú és ellentmondásos intézkedés, hiszen őt is az utakról hívták be, nem tudott ünnepi ruhát magára venni. Ám itt nem a ruházaton van a hangsúly, hanem azon, hogy a meghívás elfogadása felelősséggel jár. Isten nem csak meghív bennünket az ő országába, hanem át is akar alakítani. A ruha itt a megtérés, az új élet jelképe. A példabeszéd befejezése, sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak,

0: Isten téged is meghív. Ne tégy úgy, mintha elfoglalt volnál. A mennyország ajándék, de a részvétel feltétele az átalakult élet, a mennyegzős ruha, vagyis a megtérés. Nem az számít, hogy ki voltál eddig, hanem hogy ma igent mondj. Meghívott vagy? Öltöz ünneplőbe. Mindenható Isten, köszönöm, hogy engem is meghívsz a te országodba. Segíts, hogy ne közömbösen fogadjam hívásodat, hanem örömmel és készséggel válaszoljak rá. Add, hogy ne csak hallgassam tanításodat, hanem életemmel váljak annak tanújává. Öltöztess engem a megtérés és az irgalmasság ruhájába, hogy méltó vendéged legyek a mennyegzőn. Ne engedd, hogy a világ gondjai elnyomják bennem a te szavadat. Taníts, vezess, formálj, hogy hűséges legyek hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az anyatejet kapó gyermekek körében 50%-kal kisebb a rövidlátás esélye? Az anyatej egyik összetevője, a szemgolyó fejlődésének egyik fontos faktora, ami, ha kellő mennyiségben jut a csecsemő szervezetébe, látószerve szabályos gömb lesz, nem tojásded, ami a rövidlátókra jellemző.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Csudit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos lencseleves fogunk kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehető a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezután a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután a lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy két evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásban lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyem zöldve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, jövőre 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A beltéri levegő minőségét elemző rendszer működik Pécsen. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény 73 tantermében és csoportszobájában működik már az a folyamatos beltéri levegő minőség monitoring rendszer, amelyet egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe. A Hungaromet ZRT irányításával zajló programban a helyiségekben felszerelt érzékelők egyebek mellett a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint a levegő széndioxid és szállópor koncentrációját mérik. A folyamatos mérések valós időben jelzik, mikor van szükség fokozott légcserére, így segítik az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Kedvező áru cukrot ígérnek telefonon. Rendszerint előre kérik a vételár egészét vagy egy részét, a megrendelt cukor azonban nem érkezik meg. A személyes találkozás sem jelentett minden esetben biztonságot, az egyesület olyan esetről is kapott jelzést, amikor a vásárló a helyszínen fizetett, az árut mégsem adták át neki. Egy másik megtévesztési módszer miatt is figyelmeztetést adott ki az egyesület. Ismeretlenek Bros Péter elnök nevével visszaélve küldenek e-maileket, amelyekkel válaszadásra, kapcsolatfelvételre vagy bizalmas adatok megadására próbálják rávenni a címzetteket. Az egyesület információi szerint a levelek küldői egyebek mellett azt kérik a méhészektől, hogy saját pénzükből vásároljanak PaySafe utalványt, majd adják át annak felhasználható kódját. A Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Paplászló Budapest Sport Arénában. A Legacy a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-i magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
12: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamureklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Reklámot hallottak. Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Mária Macaroni, spaghetti.